0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, picivel kettő után járunk, a legnagyobb kedvenceket pedig ebben az órában is hozom. Most például a Rádió 1 DJ-je, aki nem csak Magyarországon megy óriásit, hanem ahova utazik, zenélt az évelején a Maldív-szigeteken, most pedig Majorkán volt, Regál Lili, aki az igazi mai slágerek közül a legújabbat hozza. Ez a Heal Me.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok!

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Sam Feld, aki egy ideig próbálkozott különböző DJ nevekkel, az egyik Dr. Papasov volt. Egyébként ő egy bolgár klarinétművész, Ivo Papasov, akiről elnevezte magát, de aztán érezte, hogy nem ez lesz a vonal, hanem maradjunk a Sam Feldnél. Rosalinnel közösen az igazi mai sláger a Heart Like Mine-től, amit indítok.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos, Zsönék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, és a Joel Corey-nak kellene másik művésznév, nem kell neki, de ha kellene, akkor a DJ Beachbody, azt szerintem nyugodtan illene rá, mindig ki van pattintva, és mindig óriási hangulatot csinál. Ez a legújabb igazi mai slágertől a Galantis-szal, Joel Corey és a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Picivel járunk 3 óra előtt, én pedig a következő órára is összekészítettem a legjobbakat. Hozom például Cookie-től a legújabbat. Ennek alig egy héttel ezelőtt volt a rádiós dalpremiére. Na, hogy itt a Rádió 1-en. Na, mutatom ezt a dalt is, de készülök Bibi Rexától és Raytől is újdonsággal. A kezdésben pedig Ed Sheeran. Az igazi mai sláger az Azizámmal, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Elérkezett a nyaralás időszaka, számtalan dologra érdemes ilyenkor is figyelni, de hogy mit tanácsol a doki, azt maga dr. Nagy Árpád házi orvos belgyógyász tolmácsolja.
3: Mire számolhatunk a nyaralás ideje alatt? Ez általában a meleg, hogyha szerencsénk van, illetve hogyha a világ olyan tájára megyünk, ahol legalább 52 Celsius fok is van naponta, akkor nagyon oda kell figyelnünk mind a napnak a különböző hatásaira. Gondolok itt a megemelkedett ultraibolya sugárzás, a napégésnek az előfordulására. Ugye, ahogy telnek az évek, egyre szélesebb időintervallum, amíg nem javasolják a szakemberek, hogy a napon tartózkodjunk közvetlenül, ez jelenleg a 10 és délután 4 óra között, amikor nem javasolt tartósan, védelem nélkül a napon tartózkodnunk. A melegnél a folyadékbevitelre nagyon figyeljünk oda, ugye ilyenkor akár a verejtékezéssel is jelentős mennyiségű folyadékot veszíthetünk, az izzadsággal együtt különböző ionokat is veszíthetünk, tehát az utánpótlás az nem csak a sima víz, hanem akár egy ásványvíz, akár egy izotóniás oldat is lehet, amit lehet kapni rózsaszintől világ kéken keresztül a citromsárgáig, különböző áruházakban. Az alkohol, ami elő szokott fordulni, hogy nem javasolta, csak alkohol bevitel a folyadékpótlásra, ilyenkor például egy fél literes egységnél 2 deciliter vizet érdemes meginni mellé, és akkor a folyadékpótlás is megoldott lesz. Az ételek közül a könnyedebb ételek, a saláták, gyümölcsök az, amik javasoltak nagy melegben, ugye az étvágyunk is csökken, viszont a kalóriabevitelre próbáljunk meg odafigyelni, illetve az energiára, tehát ne csak édesség legyen, hanem azért rost, fehérje, minden legyen, ami ne csak szénhidrát. Igazából a gyümölcs fogyasztása 0-24-ben azaz, ami maximálisan javasolt, csak ha olyan területen vagyunk, akkor először semmiképpen ne csapvízzel mossuk le a gyümölcsöt.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy Kuki pedig folyamatosan hozza ki a saját dalokat, és folyamatosan jókat csinál. Ennek a dalnak a premierjénél pont én voltam vele a stúdióban, és elképesztő, hogy mennyi üzenetet kapott, és mennyire dicsérték az első pillanattól. Tényleg rendben van. Kuki, Garnerrel közösen az igazi mai sláger a Fire, amit már is indítok a rádió egyen.
1: Én pedig Garner.
2: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel fél négy előtt járunk, Justin Bieber után pedig jön Bibi Rex egy újdonsággal, imádjuk. Vagyis hát mondjuk úgy, hogy újra gondolt dala, mert hogy egy fétlesz dal az alapja, Bibi Rex-től a New Religionnek, amit indítok itt a rádió egyen.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, pedig már is Ray, egy szuper tehetséges brit énekesnő és dalszerző, aki 2024-ben történelmi rekordot ért el a Brit Awards-on, egy este 6 kategóriában is díjat szerzett. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai slágerek között Ray és a Where Is My Husband itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel a tegnapi hajózás után, az igazi mai slágerek között pedig elsőként ezt a nagy kedvencet hozom Ray Daltontól. Nagyon jó adal. A Blood Running pár perc is indítja a következő zenei órát a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Lehet tovább fokozni a sör ízét, a megoldás a mesterséges intelligencia, már is mondom a részleteket. Belga kutatók megtanították a számítógépeket arra, hogyan kell kóstolni a sört. A sör ilyenfajta kóstoláson megváltoztatja az italok főzési, ízlelési és élvezeti módját. Ezek a mesterséges intelligenciát használó modellek több száz létező termék sok éves aprólékos profil alkotásán alapulnak, amivel képesek megjósolni a fogyasztói értékeléseket, majd javaslatokat tenni a belga sörök ízének javítására. Képesek megérteni az ízeket, ez pont olyan, mintha megtanítottuk volna a számítógépeket ízlelni. Egyes ízek esetében a modell előrejelzései valóban összehasonlíthatók az emberi ízlelőpanelekkel, ami óriási dolog, mert eddig a legtöbb ízkutatás mindig csak konkrét ízvegyületekre összpontosított, gyakran csak néhányra, mondta a kutatás egyik vezetője. Hozzátette, hogy a munkájuk ígéretesnek mutatja a mesterséges intelligencia használatát az élelmiszeriparban, bár ők a sörre összpontosítanak, ugyanez a megközelítés bármely élelmiszer esetében lehetséges lehet. Arra számítanak, hogy az élelmiszergyártók a következő években bevezetik a mesterséges intelligenciát a munkájukba, ami megváltoztatja a közeljövőben a tányérunkra kerülő ételeket. A professzor és munkatársai tudományos megközelítést keresve objektív mutatókat kerestek a sörízek leírására és előrejelzésére. A publikált munkájuk aprólékos munka 5 éven át tartott és 250 belga sörre terjedt ki, ahol több száz aromás vegyület koncentrációját mérték. Egyes ízek esetében a modell előrejelzései valóban összehasonlíthatóak az emberi ízlelőpanelekkel, majd a gépi tanuláshoz fordultak, hogy elemezzék a számtalan ízvegyület közötti kölcsönhatásokat. A fő cél az volt, hogy új, fontos ízvegyületeket azonosítsanak a sör számára, emelte ki a professzor és hozzátette, hogy egyes vegyületek ízét jól tanulmányozták, hogy tudják, milyen koncentrációban kezdjék el érzékelni őket.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

Souris.

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Live Mix pedig most már 2 órás. Ezen a héten kezdtük, a jövő héten pedig természetesen folytatjuk. Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig csak itt a Rádió 1-en. És természetesen a Live Mixben rendszeresen zenél DJ Metzger Viki is. Ő most Nagy Bogi és Dash igazi mai slágerét gondolta újra, speciál mixben a Jó leszek újra itt a Rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, aki úton van, vezessen óvatosan, ha van bármi info, az jöhet 0620 311 111. Fél ötkor én viszont egy újabb nagy kedvencet hozok. Taylor Swift és az Opel Light a rádió egyen. I had a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a legmenőbb fesztiválokra, mi visszük el a hallgatókat, és a legmenőbb fesztiválokon ott is leszünk. Például jövő héten jön a Rádió Egy Stage, a Dunapart Festen, július 2-től 4-ig az összes Rádió Egy DJ-vel. Részletek a radio1.hu-n.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Negatív minták, nincs új ASP-fertőzés, megsínik a növények a forróságot. Demeter Dia vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtő akcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskola kezdéshez. A kezdeményezés július 1-e és augusztus 21-e között zajlik, mondta rádióknak Csépke Hajnal Tünde, az EAK PR referense.
3: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban, milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
2: Nem talált a Nébih újabb afrikai sertéspestéssel fertőzött házi sertést a június 3-ai Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kitörés óta. A szakemberek a védő és megfigyelési körzetben az összes házi sertésállományt ellenőrizték. Mintegy 700 házi sertésből származó mintát vizsgáltak. Ezek minden esetben negatív eredményt mutattak, közölte a hatóság. Emlékeztetnek, hogy június elején Vállaj térségében egy mintegy 3000 egyedet tartó sertéstelepen igazolták az ASP jelenlétét. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon házi sertésállományban mutatták ki a vírust. Nagyon megsínlik a kapás növények a forróságot és a csapadék hiányt. Erről ír friss agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Közölték, még mindig sok nedvesség hiányzik a talajból, az Alföldön a legrosszabb a helyzet. A kalászosokat és a repcét is egyre több felé aratják, a napraforgó többnyire csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elegendő nedvesség áll rendelkezésére. A híreink végén pedig időjárás. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd a következő napokban országszerte. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ma 36-40 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap után tovább fokozódik majd a forróság, akár a 40 fokot is átlépheti majd a maximális hőmérséklet, és a hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést. Változás szerdától várható, akkor már záporok, zivatarok hoznak felfrissülést.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Elérkezett a nyaralás időszaka, számtalan dologra érdemes ilyenkor is figyelni, de hogy mit tanácsol a doki, azt maga dr. Nagy Árpád háziorvos belgyógyász tolmácsolja.
6: Mire számolhatunk a nyaralás ideje alatt? Ez általában a meleg, hogyha szerencsénk van, illetve hogyha a világ olyan tájára megyünk, ahol legalább 52 Celsius fok is van naponta, akkor nagyon oda kell figyelnünk mind a napnak a különböző hatásaira. Gondolok itt a megemelkedett ultraibolya sugárzás, a napégésnek az előfordulására. Ugye, ahogy telnek az évek, egyre szélesebb időintervallum, amíg nem javasolják a szakemberek, hogy a napon tartózkodjunk közvetlenül, ez jelenleg a 10 és délután 4 óra között, amikor nem javasolt tartósan, védelem nélkül a napon tartózkodnunk. A melegnél a folyadékbevitelre nagyon figyeljünk oda, ugye ilyenkor akár a verejtékezéssel is jelentős mennyiségű folyadékot veszíthetünk, az izzadsággal együtt különböző ionokat is veszíthetünk, tehát az utánpótlás az nem csak a sima víz, hanem akár egy ásványvíz, akár egy izotóniás oldat is lehet, amit lehet kapni rózsaszintől világ kéken keresztül a citromsárgáig, különböző áruházakban. Az alkohol, ami elő szokott fordulni, hogy nem javasolta, csak alkohol bevitel a folyadékpótlásra, ilyenkor például egy fél literes egységnél 2 deciliter vizet érdemes meginni mellé, és akkor a folyadékpótlás is megoldott lesz. Az ételek közül a könnyedebb ételek, a saláták, gyümölcsök az, amik javasoltak nagy melegben, ugye az étvágyunk is csökken, viszont a kaló bevitelre próbáljunk meg odafigyelni, illetve az energiára, tehát ne csak édesség legyen, hanem azért rost, fehérje, minden legyen, ami ne csak szénhidrát. Igazából a gyümölcs fogyasztása 0-24-ben az az, ami maximálisan javasolt, csak ha olyan területen vagyunk, akkor először semmiképpen ne csapvízzel mossuk le a gyümölcsöt.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger. Megy a nyári szezon, pedig elindult a plázson is. Ezen a hétvégén is több Rádió Egy DJ pörgeti majd a plázson az igazi mai slágereket. Metzger Viki mellett Gyauri Kollár és Krisztof

0: Rádió-e csak igazi mai sláger, mely egy nyári hőség. Ma, holnap, holnap után egy bám-bám-bám-bám. Folyamatosan most nyári hőség. 36-37 fok. Legyünk óvatosak. Oké? Okay? Major Lazer, Larry Lapp, a hírek után ezt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Lehet tovább fokozni a sör ízét, a megoldás a mesterséges intelligencia, már is mondom a részleteket. Belga kutatók megtanították a számítógépeket arra, hogyan kell kóstolni a sört. A sör ilyenfajta kóstoláson megváltoztatja az italok főzési, ízlelési és élvezeti módját. Ezek a mesterséges intelligenciát használó modellek több száz létező termék sok éves aprólékos profil alkotásán alapulnak, amivel képesek megjósolni a fogyasztói értékeléseket, majd javaslatokat tenni a belga sörök ízének javítására. Képesek megérteni az ízeket, ez pont olyan, mintha megtanítottuk volna a számítógépeket ízlelni. Egyes ízek esetében a modell előrejelzései valóban összehasonlíthatók az emberi ízlelőpanelekkel, ami óriási dolog, mert eddig a legtöbb ízkutatás mindig csak konkrét ízvegyületekre összpontosított, gyakran csak néhányra, mondta a kutatás egyik vezetője. Hozzátette, hogy a munkájuk ígéretesnek mutatja a mesterséges intelligencia használatát az élelmiszeriparban, bár ők a sörre összpontosítanak, ugyanez a megközelítés bármely élelmiszer esetében lehetséges lehet. Arra számítanak, hogy az élelmiszergyártók a következő években bevezetik a mesterséges intelligenciát a munkájukba, ami megváltoztatja a közeljövőben a tányérunkra kerülő ételeket. A professzor és munkatársai tudományos megközelítést keresve objektív mutatókat kerestek a sörízek leírására és előrejelzésére. A publikált munkájuk aprólékos munka 5 éven át tartott és 250 belga sörre terjedt ki, ahol több száz aromás vegyület koncentrációját mérték. Egyes ízek esetében a modell előrejelzései valóban összehasonlíthatóak az emberi ízlelőpanelekkel, majd a gépi tanuláshoz fordultak, hogy elemezzék a számtalan ízvegyület közötti kölcsönhatásokat. A fő cél az volt, hogy új, fontos ízvegyületeket azonosítsanak a sör számára, emelte ki a professzor és hozzátette, hogy egyes vegyületek ízét jól tanulmányozták, hogy tudják, milyen koncentrációban kezdjék el érzékelni őket.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytató!

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mai éjféltől pedig harmadfokú hőségriasztáson érvényben, egészen keddig, tudja, hogy ez marad is. Nagyon-nagyon hőség, lehetőleg napközben a legmelegebb órákban ne is menjünk ki, ha viszont kimegyünk, akkor naptej valami nagy faktorú mindenképpen kell. Oké? Sam Feldjön, az igazi mai sláger Rosalindnel, a Heart Like Mine, szerintem zseniális, már indítom is a rádió egyet.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Extrém meleg vár ránk, biztosított a nyári gyermek étkeztetés, jön a sóstói folk és táncesték. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: Biztosította a rászoruló gyerekek nyári étkeztetése. Nyíregyházán csak nem 500 gyermek kaphat egyszeri melegételt a szünidő ideje alatt. A térítésmentes ebéd a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek jár, eddig több mint 300-an ezt igénybe is vették. A jogosultak hétköznaponként lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg az ételt, írja a Város honlapja. Jön a sóstói folk és táncesték, néptánc bemutatókkal, táncházzal, kézműves foglalkozásokkal és közösségi programokkal várják az érdeklődőket július 2-án a sóstói piacon. A rendezvény célja a hagyományőrzés, a közösségépítés és a szórakozás, írja a nyiregyháza.hu. A fiatalabbakat és az idősebbeket egyaránt igyekeznek megszólítani. Az érdeklődők aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak a programokba. A rendezvényt a Tégy Magadért, Tégy Másokért kulturális és szociális alapítvány szervezi. A program ingyenes. Új tárlat nyílik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében július végéig látogatható, közölte a nyíregyházi intézmény. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd a következő napokban országszerte. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ma 36-40 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap után tovább fokozódik majd a forróság, akár a 40 fokot is átlépheti majd a maximális hőmérséklet, és a hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést. Változás szerdától várható, akkor már záporok, zivatarok hoznak felfrissülést.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, jó hőséget mindenkinek, meg persze egy csomó igazi mai slágert. Hát a hőség az eleve adott, az igazi mai slágereket pedig én hozom egész reggel. Most épp Minellitől a Rampampam, a mikrofonnál Király Tamás. Baby.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexával folytatom a dance dalok egyik legkeresettebb ének hangjával, legalábbis most már. Nem volt ez mindig így, nagyon sokáig ő, ugye nagy idézője jön, csak dalszerző volt, viszont másoknak ír dalokat, és sokáig próbált kilépni a színpadra, de a kiadó mindig hátatott, hogy no, nagyon jól írod a dalokat, maradjunk ebbe. Na de aztán egyszer csak mégis megmutathatta magát, azóta viszont szerencsére nincs megállás. Elképesztő hang és egy elképesztő tehetség, meg egy óriási kedvenc. A Faithless dalból most Bibi Rexa a New Religion-nel itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, hamarosan pedig újra egy óriásit bulizhatunk közösen, mert hogy a rádió egy is ott lesz a Dunapart Festen, saját színpaddal és az összes rádió egy DJ-vel jövő héten. Az igazi mai slágerek között pedig Accent a hírek után, ami érkezik. Nagy kedvenc, Accent, Sarah Misha Miller és a Don't Leave, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, szúnyogértes lesz Nyíregyházán. Indul az idei nyári diák munkaprogram. Demeter Dia vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvévői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombattól harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek több napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Felveszik a harcot a vérszívókkal. Hétfőn a Nyír VV Nonprofit Kft. Megbízásából a Tréner Kft. 280 hektáron légi, 33 hektáron földi úton biológiai szúnyoglárvagyérítést végez Nyíregyházán. Tartaléknapnak a keddet jelölték ki. A sóstói és a bújtosi tavak környezetében, a Tokai úti piac mögötti vizes területen, Borbánya mélyen fekvő területein, az Igrice csatornánál, a Kótai úti szennyvíztisztító kezelhető környezetében és a város más mélyen fekvő területein zajlik a kezelés a kora reggeli órákban. A védekezés során felhasznált készítmény az emberekre és a melegvérű állatokra ártalmatlan, közölte a Nyír VV. Indul az idei nyári diák munkaprogram. Nyíregyházán is van lehetőségük a fiataloknak arra, hogy belekóstoljanak a munkavilágába. Az önkormányzat két turnusban szervezi meg a nyári diák munkát. Az első július 6-a és 24-e között, a második augusztus 3-a és 21-e között tart. A 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok jelentkezhetnek a programra, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási osztályán tudnak regisztrálni, tudatta a Városháza sajtóosztálya. A diákok többek között a polgármesteri hivatalban, a VMKK-ban, az önkormányzati óvodáknál, a Sóstógyógyfürdők ZRT-nél vagy a Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél vállalhatnak munkát. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd a következő napokban országszerte. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ma 36-40 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap után tovább fokozódik majd a forróság, akár a 40 fokot is átlépheti majd a maximális hőmérséklet, és a hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést. Változás szerdától várható, akkor már záporok, zivatarok hoznak felfrissülést.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Argentinában pedig már szobrot is állítottak Messinek, nem is akár mekkorát, 26 méter magas, 70 tonnás, a Mester 3-asa után avatták ezt fel, nem az első szobor ez sem Argentinában, sem máshol, korábban például Indiában is állt egy 21 méteres szobor, amit pont nemrég bontottak el, mert nem volt elég stabil, de a világ sok pontján lehet Messi szobrot találni, most már egy óriásit Argentinában is. A Coldplay jön, az igazi mai sláger a Sky Full of Stars, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pont egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, aki pedig a tegnapi hajózásukról nézze kontentet, az keresse bátran a rádió egy social felületein. Ez pedig a folytatása hírek után. Egyszerűen és a kamera, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Negatív minták, nincs új ASP-fertőzés, megsínik a növények a forróságot. Demeter Dia vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtő akcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskola kezdéshez. A kezdeményezés július 1-e és augusztus 21-e között zajlik, mondta rádióknak Csépke Hajnal Tünde, az EAK PR referense.
2: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
1: Nem talált a Nébih újabb afrikai sertéspestéssel fertőzött házi sertést a június 3-ai Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei kitörés óta. A szakemberek a védő és megfigyelési körzetben az összes házi sertésállományt ellenőrizték. Mintegy 700 házi sertésből származó mintát vizsgáltak. Ezek minden esetben negatív eredményt mutattak, közölte a hatóság. Emlékeztetnek, hogy június elején Vállaj térségében egy mintegy 3000 egyedet tartó sertéstelepen igazolták az ASP jelenlétét. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon házi sertésállományban mutatták ki a vírust. Nagyon megsínlik a kapás növények a forróságot és a csapadék hiányt. Erről ír friss agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Közölték, még mindig sok nedvesség hiányzik a talajból, az Alföldön a legrosszabb a helyzet. A kalászosokat és a repcét is egyre több felé aratják, a napraforgó többnyire csillag, bimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elegendő nedvesség áll rendelkezésére. A híreink végén pedig időjárás. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd a következő napokban országszerte. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ma 36-40 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap után tovább fokozódik majd a forróság, akár a 40 fokot is átlépheti majd a maximális hőmérséklet, és a hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést. Változás szerdától várható, akkor már záporok, zivatarok hoznak felfrissülést.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már 7 óra után egy picivel. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Hőség van, igazi mai slágerek vannak. Szóval vágjunk is bele az újabb órába, amit most Dua Lipa folytat, aki a friss infók szerint, legalábbis most olvastam erről egy hosszabb cikket, a férjével pont az olvasás volt az egyik, ami összehozta őket. Mind a ketten nagyon imádják, hogy a Dua Lipának van könyvklubja is, és most már örömmel tagja a férje is. Dua Lipa jön, ez a Don't Start Now itt a Rádió 1-en.

Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és ki az, aki frissen bekerült a 30 legnagyobb mai is élő amerikai dalszerző klubba? Taylor Swift. Nemrég beválasztották. Nagyon menő. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger, az Opel Light a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó.

0: Nagy Rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Extrém meleg vár ránk, biztosított a nyári gyermek étkeztetés, jön a sóstói folk és táncesték. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot

0: tolni fog ez a hőség.
1: Biztosította a rászoruló gyerekek nyári étkeztetése. Nyíregyházán csak nem 500 gyermek kaphat egyszeri melegételt a szünidő ideje alatt. A térítésmentes ebéd a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek jár, eddig több mint 300-an ezt igénybe is vették. A jogosultak hétköznaponként lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg az ételt, írja a Város honlapja. Jön a sóstói folk és táncesték, néptánc bemutatókkal, táncházzal, kézműves foglalkozásokkal és közösségi programokkal várják az érdeklődőket július 2-án a sóstói piacon. A rendezvény célja a hagyományőrzés, a közösségépítés és a szórakozás, írja a nyiregyháza.hu. A fiatalabbakat és az idősebbeket egyaránt igyekeznek megszólítani. Az érdeklődők aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak a programokba. A rendezvényt a Tégy Magadért, Tégy Másokért kulturális és szociális alapítvány szervezi. A program ingyenes. Új tárlat nyílik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében július végéig látogatható, közölt a nyíregyházi intézmény. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd a következő napokban országszerte. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ma 36-40 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap után tovább fokozódik majd a forróság, akár a 40 fokot is átlépheti majd a maximális hőmérséklet, és a hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést. Változás szerdától várható, akkor már záporok, zivatarok hoznak felfrissülést.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra parti a Rádió 1-el a Dunapart Festen. Egy saját színpadunk is lesz, a Rádió Stage-en pedig ott zenélnek az ország legjobb DJ-i, vagyis a Rádió 1 DJ-k. Mindenki ott lesz, minden info erről a radio1.hu-n. Most pedig egy kis extra hangulat, Hypatonnal, Norma G. Martinnal közösen az igazi mai sláger az Out of My Head, picivel fél nyolc után a Rádió 1-en.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

ez Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a mai naptól harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra. Ha tehetjük, akkor 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a napon. Rengeteg folyadék, napvédők, sapkák, minden, ami kell, és tényleg figyeljünk egymásra is. Oké? Én pedig arra gondoltam, hogy hozok egy igazi nyári kedvencet, sőt, szerintem az egyik legnagyobb nyári kedvencet. Idén Alex Kenji és a Bumble jön, 8-tól pedig Balázsék a Balázsék Weekenddel. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regál Lili.

0: évbuli a Dunaparton a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu.
5: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, szúnyogértás lesz Nyíregyházán. Indul az idei nyári diák munkaprogram. Demeter Dia vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvévői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombattól harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek több napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Felveszik a harcot a vérszívókkal. Hétfőn a Nyír VV Nonprofit Kft. Megbízásából a Tréner Kft. 280 hektáron légi, 33 hektáron földi úton biológiai szúnyoglárvagyérítést végez Nyíregyházán. Tartaléknapnak a keddet jelölték ki. A sóstói és a bújtosi tavak környezetében, a Tokai úti piac mögötti vizes területen, Borbánya mélyen fekvő területein, az Igrice csatornánál, a Kótai úti szennyvíztisztító kezelhető környezetében és a város más mélyen fekvő területein zajlik a kezelés a kora reggeli órákban. A védekezés során felhasznált készítmény az emberekre és a melegvérű állatokra ártalmatlan, közölte a Nyír VV. Indul az idei nyári diák munkaprogram. Nyíregyházán is van lehetőségük a fiataloknak arra, hogy belekóstoljanak a munkavilágába. Az önkormányzat két turnusban szervezi meg a nyári diák munkát. Az első július 6-a és 24-e között, a második augusztus 3-a és 21-e között tart. A 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok jelentkezhetnek a programra, a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztályán tudnak regisztrálni, tudatta a Városháza sajtóosztálya. A diákok többek között a polgármesteri hivatalban, a VMKK-ban, az önkormányzati óvodáknál, a Sóstógyógyfürdők ZRT-nél vagy a Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél vállalhatnak munkát. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd a következő napokban országszerte. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ma 36-40 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap után tovább fokozódik majd a forróság, akár a 40 fokot is átlépheti majd a maximális hőmérséklet, és a hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést. Változás szerdától várható, akkor már záporok, zivatarok hoznak felfrissülést.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Gyerekek, mondjátok már meg nekem, de most komolyan segítsetek, én most ilyen furcsába vagyok, de majd ezt elmondjátok. Vannak iskolák, megkaptátok-e a bizonyítványt?
5: Nem.
4: Nem kaptátok még majd bizonyítványt.
5: Igen, de
4: megkaptad
5: nem.
4: A bizonyítványt.
6: Jövő héten ezt a bizonyítványt, de figyelj. Ugye, hogy például az utolsó tanítási
4: nap. Ezt akarom elmondani.
6: És várjál, az van, hogy pénzért igényelned kell, hogy kapjál bizonyítványt, mert amúgy online. Tehát, hogy ez most már digitális.
5: Így van.
6: Mert nem kell, hogy hazamenni nehéz szívvel.
5: Ezért megkaptuk, de nem kaptuk.
6: Nem kell nehéz szívvel hazabattyogni vele, ez egyik. A másik pedig, hogy egy héttel van az utolsó tanítási nap
4: után. Ezt miért csinálják iskolák ebbe? Mi a jó, hogy pénteken a gyerek végez, és azt mondja, hogy gyere még vissza egy hét múlva évzáróra. Miért szivatnak téged?
5: Azért, hogy a szülőknek legyen még egy nyugodt napjuk, amíg a gyerek iskolában
4: amíg
5: van.
4: Amíg a gyerek bemegy az évzáróra.
5: Ennyi.
6: De az évzáróra mézve nem egy teljes tanítási nap van, plusz pénteken ugye ünneprőben kellett menni, mert akkor volt a ballagás. Tehát a gyerekek egy napot már kibekeltek, úgyhogy fel voltak készülve, és akkor utána visszakeltek, akkor már nem tudták volna adni a terembe, hogy tessék.
5: Oda tudták volna, de nem akarták.
6: Ki az, aki kérem úgy papír bizonyítványt?
4: Senki szerintem már ebben a formában nem kapsz.
5: Nézzük azt az előnyét, hogy ugye mikor mi gyerekek voltunk, megkaptuk papírral az évvégi bizonyítványt, ugye papír alapon, és azt a gyötrődést, amíg hazasétáltál vele, hogy ezt hogy fogod beadni.
4: Ezt fogsz otthon mondani?
5: Igen, ez nincs meg, mert most ugye az történik, hogy mire te hazaérsz, anyád már tudja, hogy
6: anyád már túl van a gyász öt fázisán.
4: Igen, már minden meglátod.
5: A krétába, és már úgy fog várni.
6: Igen, de ez amúgy annyira rossz szerintem, mert az egész szerintem bizonyítvány biznisz nagyon rossz. Az, hogy ugye haza kell menni a nehéz szíveddel, hogyha rosszul sikerült, akkor az egész ilyen kultúra, ami e köré épült, tudod, hogy akkor itt van a te értéked, vidd haza és mutatd meg anyádéknak, hogy ennyit érsz. És hogy nekem ez nem tetszik, mert én mindig azt mondom a gyereknek, amióta van iskolában, egy teljes éve, azóta mindig azt mondom neki, hogy az inkább csak azt mutatja, hogy mi az, amiben kell még fejlődni, tudod, mi az, amit fejleszteni kell. És ez nem probléma. De hogy én nem ebben nőttem fel természetesen, hanem az volt, hogy derekodat ketté töröm,
5: ha nem lesz meg a ötös.
6: Szégyentől kisul a szemünk. És a többi, és a többi, és emlékszel, hogy csomóan nem mentek haza. Emlékeztek, hogy volt ilyen izé, hogy annyira szégyelte a bizonyítványát, hogy inkább elcsellengett.
4: Még aki nem megy haza, mert szégyelli a bizonyítványát.
5: Ott van baj.
4: Ott azért van, de ott a szülőkkel is. Ott a szülőkkel is. Szülőkkel is.
6: Hát általánosságban.
4: Szívesen is bátran hazamentem a ketteseimmel, hogy egyszerűen egyáltalán nem vettem semennyire zokon, hogy most nincs hármasom. Hát nem csúszott be egyet lármas.
6: Édes anyám, tekeredik ez a kettes.
4: Csak kettes volt, de nincs ezzel. A szex szakértők egyébként, hogy a szülők ne posztolják a gyerekek bizonyítványát.
5: Ezt évek álljanak óta mondja, le ezzel. Igen, évek óta mondja mindenki.
4: Álljanak le ezzel, mert hogy nem szabad hagyni, hogy az egy ilyen, hát hogy is mondjam, csak vagánykodás legyen a szülőknél. Az olyan trés szerintem gyerek, szülőként kiposztolod a gyereket bizonyítványát, az annyira nem a gyerekről szól. Csinál még valaki ilyet, hogy kiposztolja a gyerek bizonyítványát, ez annyira nyomorúságos.
5: Egy esetben nem csinálod, ha csak kettesek vannak benne. Szerintem... Tehát tök érdekes, hogy az senki nem teszi ki, pedig az milyen rohadt vicces lenne, hogy kiteszed, na a gyerekek, meg vagyunk
4: kettesek. De ez mennyire toxikus, hogy kirakod a gyerek bizonyítványát. Ez mennyire nyomorúságos.
6: Akkor tedd ki a gyerek bizonyítványát, hogyha kirakod az adóbevallásodat is.
4: Igen.
6: Tehát lássuk meg, hogy kinek milyen gyereke van, ugye? Hát, és hogy, mert ez különben ugyanaz, akkor mindig téged is elszámoltatnának a nagy közönség előtt.
4: De szerintem még csak nem is ezt, nem számoltatja, persze megaláz a gyereket, és nem tudom, de ez a szülő kérkedése önmagáról, nem? Igen. Tehát azt, hogy én kirakom a gyerekem, hogy csupa ötös, az arról szól nekem szülőként, hogy ő milyen jó szülő, hogy nézzem meg, hogy milyen gyereket nevel.
6: Vagy akkor rakja ki, hogy igen, csupa ötös, de még soha nem tudta leúzni a vécét maga után.
4: Eszi a fikát, és nem húzza le a vécét. Az úgy akkor rendben van, igen.
6: Ez egy harmónia.
4: Igen, de az a bizonyítványával a szülők tulajdonképpen kicsit önmagát futtatja. Tehát, hogy azért ez így ebben a formában teljesen egyértelmű. Ha kirakod a bizit, akkor nem a gyerekre is büszke vagy, de kicsit mutatod a világnak, hogy te mennyire.
6: Jó, akkor mire lehet
4: mennyire nagyon
6: lenni?
4: Jó szülő vagy, tessék?
6: Mire lehet büszkének lenni? A bizonyítványra akkor nem lesz kérkedés.
4: Most kiraksz egy csupa ötös bizit, az nem kérkedés, de hogy te milyen jól csinálod. Semmi az, nem? Semmi másról nem tudod, csak milyen
6: nem
4: tökös szülő vagy.
6: És mert csak simán azt mondod, hogy nézd már, egész héten bántott engem ez a gyerek, de itt
4: sok ez a gyerek. Olyan okos aztán, hogy se az a nyere, se az a gyere.
6: Nem tudom, hogy engem zavar, de igazából csak meglátok.
4: Te se rakod fotót. Ki a gyerek bizonyítványát, nem?
6: Tudokból sem. Egyrészt azért, mert nem vagyok hülye. A másik az, hogy nem, teljesen felesleges. Tehát annyi mindent kiraktam, hattam volna az elmúlt években, amikor ott kellett magam készíteni. Nem tudhatjátok. Nem tudhatjátok, milyen csodálatos az a gyerek. És visszafogtam magam, akkor nem ezzel fogom kezdeni. Ahogy te vagy, aki rám befogja folyamatosan a kolbászszagot, csak kérdezem.
4: Nem én kértem az előbb egy rágot, ne haragudjál.
6: Egyszer... Igen, azt hittem, hogy ez belőlem jön, de azt tudom, hogy nem én vagyok.
4: Elmondom neked, hogy...
6: Hallod, mint a rajtszívemre bekúszott az orrom alá.
4: Nem.
6: És hallottam, hogy az orrjukadon távozik. Úrsi, te vagy a szent
5: kolbászos.
6: És még néztem, hogy szerzek magamnak egy rágot.
4: Elmondom, mit csinált az előbb az Eszter. Betemette a fejét a kezébe. Látta, hogy beleszagolt a markába, és azt mondta, van egy rágotok. Elmondom, hogy semmi nem történt, csak szembeszél van.
6: Figyelj, itt ülök, csak annyit hallottak, hogy mint amikor egy bika belefújja, és akkor jött vele egyed illatsóval.
5: Van egy rágót!
6: Hallod? Figyelj, ezt a kígyót,
4: Hát és nagyon gyorsan kimentél rágó, én mondom, szenvedjél egy kicsit.
5: Akkor nem szólok.
4: Hát mondom, vicces. Hát most én nem szólok, ha te rágót szeretnél. Hát mennyi lesz, te kérjél rágót, így
6: kedves,
4: is.
6: Ez nagyon grillkolbászos mustárszak. Ez.
4: Az enyémet nem merték volna kitenni, írja Barnabás. Azt mondja, hogy egyébként jól írja le valaki az évzárót, levegőtlen aulában naftalin szagú, dajerhajú igazgatónő nagyon hosszú, unalmas beszéd alatt az SMK vezetők nyalizása közben a sorból kidőlő tápos gyerekek. Ez egy évzáró. Ez így jól írta le? Nem? Fél óráig tartó, semmiről nem szóló beszéd, de azért egy csomó iskola elhagyja ezt. Nálunk sincsen, azért ez már tök menő, hogy nem a dirig zárják be, lazaságban, odaadják az osztályterembe, 5 perc alatt végez mindenki, aztán mehetsz. Vannak még ezek a komcsi ilyen félórás kontyos igazgatónők ott életük beszédét mondják el az évzárón? Tényleg persze, ez még mindig van?
5: Ez még divat, abszolút.
4: De kit érdekel, amit mondanak? Senkit.
5: Senkit. A világon valószínűleg az igazgatót magát. Tehát őt érdekli, hogy ezt
4: de ő ilyen szereplési jelen, és akkor miért nem a gyereke születésnapján szerepel valahol otthon hétvégén, nyáron?
5: Szerepel, tehát,
4: hogy miért zsibbasztja a szülőket egy fél órás, nem tudom, idézetekkel teli, nagyon rossz évzáróval?
6: Elmondom neked, egész évben benneteket hallgattunk, ahogy itt ricsajoztatok, csináltatok a zsibvásárt, és most én fogok beszélni.
4: Most mindent visszaadok.
6: Most végighallgatjátok a legmélyebb gondolataimat és a legjobb idézeteimet.
4: Igen, ki is gyűjtöttem egy kis idézet csomagot Aditól, Vörös Martitól. Pszichopata szülőknek is lehet ötös a gyerekük megfélemlítése, szóval nem mindig a jó nevelés van mögötte, ha egy szülő mutogatja a bizonyítványt. Nem, ebben tényleg van valami toxikus, hogy a szülő kiposztolja a gyerek bizonyítványát. Ez ilyen, ez nem szimpatikus.
6: Szeretném elmondani, hogy semmi értelme nincsen amúgy ebből bármit is következtetni, hogy kinek hanyas a bizonyítványa. Semmit nem jelent, de tényleg semmit nem jelent, mert ez jelenteti a tanárnak a rossz értékítéletét, ez jelenteti a gyereknek a végtelen szorgalmát, az intellektusát, jelenteti azt, hogy nagy szorongásban van, jelenteti azt, hogy csodálatos anya. Mert mindent bármit jelent, és annak az ellenkezőjét is. Tehát szerintem az, hogy hogyan, tehát azon kívül, hogy a felvételi pontszámba beleszámít majd a gimnáziumi
4: az jegyek. Oké a végén,
6: az,
4: igen.
6: Az a végén, de az is egy ilyen fókuszált időszak. Most legyél gyerek, érezd jól magad. Nem?
4: Igen. A hétvégén voltunk ballagáson, templom, egyházi suli, első körben mise volt, majd már csak a jó Isten nem mondott beszédet, aztán kijöttünk ájuldozva, leesett cukorszinttel, mintha mi se történt volna, Nixi küldte nekünk. Na, ezek mennyire meg vannak kínozva, gondold egy ilyen évzáró.
5: És akkor még jön a polgármester. Az is beszélni akar, iskola igazgató, az mint ha, is osztályfőnökök.
4: Mintha lenni bármi jelentőség, hogy bezárták semmi. Az évet. Tehát itt lépjünk egyet hátra, van bármi jelentőség, hogy bezárták az évet. Tehát számít ez bármit is, hogy vége van ennek
6: miért
4: a tanének?
6: Semmi. Miért nem az van, hogy ilyenkor behívják a gyerekeket, mondjuk az utolsó napon, mindenki kap egy pohárba egy almalevet, és azt, hogy srácok, megcsináltátok, véget ért egy év, megint egy éve közebb kerültél ahhoz, hogy azt csináld majd, amivel foglalkozni szerettél. Mit tudom, és stb. Pihenjetek, örülünk, hogy itt vagytok.
5: Így van, szeptemberben majd belehúzunk megint.
6: Így van, kocincsunk egyet, puszi, mindenki érezze nagyon jól magát. Rock and roll.
4: Nem éltél igazán, ha nem ájultál el iskolai ünnepségen. Nem vágottatok el soha? Nem voltatok nem az elájulós típus voltatok? A tűzőnapon elsősorban eltől?
6: Fullos ájulós voltam.
4: Ájulós voltál, tényleg?
6: De én még a fodrásznál is egyszer elájultam. Soha nem fogom elfelejteni az élményt. Néztem egy fotót a fodrásznak, kim volt a kutyájára egy fotó, egy Bernát hegyie volt, és néztem a kutyáról a képet, és egyszer csak már semmi nem volt, csak a kutya. És a következő...
5: Csattanás.
6: Nem, a következő az volt, hogy vizet locsolnak az arcom, meg kockacukrotaknak a nyelvem alá, de hogy igen, igen, az nagyon durva, és soha nem fogom elfelejteni azt a kutyát, mi mai napig ott van az arcom előtt.
4: Iskolai ünnepségen elájulni egyébként azért kellemetlen, mert azért azt az osztály az szépen...
5: Nem az osztály, az egész iskola téged néz.
4: Mindenki végzi. Nekünk is minden ilyen ünnepségen volt egy elvágódónk. Egy önmagát összehányó, vagy egy elvágódó. Tehát ez minden évben van. Állsz a tűzőnapon, és egyszer csak elvágódsz.
6: Most írnak, hallgattuk egy csomó ilyen, hogy kinek milyen osztálytársai voltak, hogy a lányomnak egy osztálytársa, nem mondom a nevét, hogy hívjuk, hogy Pistikének, és akkor...
4: Igen, kislány Pistike.
6: A lánya minden rossz mondókat tőle hoz haza, és kérdezte, hogy van Pistike, és mondom, van neki pattása? Azt mondja, Pistikének nem lett pattása, amíg meg nem érdemli.
4: Kemény iskolában jár. Pistike egyedül van a szamállóban hátul.
6: Amíg nem érdemli meg, addig nem lett pattása. Ezt nem tudod képzelni, ezt a Pistikének az attitűdjét amúgy, meg az egészet nagyon vicces szerintem. Pattás az ilyen jutalmazásnak a ne tovább.
4: Hányszor ültem egyedül, te jó Isten. Kiütették a gyerekeket a napra, jó Isten is beszédet mondott. Volt kötelező himnusz, minden. A végén megkérdezem az igazgatóhelyettest, hogy esetleg el tudná intézni, hogy valaki még mondhasson beszédet. Ezeket tényleg, hogy még miért csinálják, ezt nem is
5: volt
4: nem
5: olyan is évzáró, most az ismerési körömben 2,5 óra volt.
4: Ne csináld!
5: 2,5, ott is egyházi iskola, tehát volt egy mise előtte.
4: De levetítették a Ben Hurt, vagy mi tart 2,5 óra?
5: Hát hosszan beszéltek, utána ugye át kellett adni az okleveleket, egyesével jöttek ki a diákok szépen, tudod, hogy a mit tudom én, milyen szavaló verseny 5. helyezettje a Kovács Pistika, akkor Kovács Pistika kijött.
4: Az egy 2,5 óra, az combi.
5: Az kemény.
4: Azt szerintem azért, hogy korrakják az évzárót.
5: Napon.
4: Napon tornasor báldogával.
6: Hát ezt már a dermatológusok is elítélik. Tehát ezt nem is értem.
4: Én annyira ájulós voltam, azt hittem kétsoros a himnusz írva. Ő ott kicsekolt mindig kész. Igen, vége volt. Meghallott az első két sort, elvágódott balra kész, kivitték az árnyékba, aztán meg is volt. Figyelj, nálunk egyszer évzáron valaki befutott bohócnak festve pucéra. Na, az jó. Ott az egyik szülő azt mondta, hogy ne szerektek évzáró. Egy kicsit megvilágosodott. Én azt bírom. Festve pucéra, bohócnak öltözött.
6: Nagyon szeretem.
4: Én azt adom.
6: Ez a srác tart valahová, mondom nektek. Látjátok, itt lehet látni.
5: Belőle lesz valami.
6: Belőle lesz valami. Ha más nem, akkor letöltendő.
4: Igen. Nyallerrak hívtak általánosban, és mivel most közgazdász diplomám van, plusz mérleképes könyvelő vagyok, igenis büszke vagyok magamra. Ó, de hát nem sokat változtál az SMS alapján. Jézus Mária.
6: Az az érdekes.
4: Hát a Nyaller mindig Nyaller maradt.
6: Nekem az osztálytársaim közül azok, akik a legvadabbak voltak, tehát akiket úgy lasszóval kellett összeszedni, bejöjjön órára, tudod meg ilyenek, azokban mindegyik most sikeres vállalkozó lett. Ez hogy van? De nagyon sikeresek.
5: Mert hogy persze. Ott már megtanulta a kis csíziókat, tudod.
6: Igen, igen.
4: Hát aki elsősorban ül kitűnő és jelentkezik, azután egy kiló kenyeret nem tud megvenni a boltba, higgyetek el. Ő hát. Most itt próbál valami bizonygatni, de nyilván tehát értjük, hogy nem, ha de... még most is bizonyított kell felnőttként egy témában is bekerül egy SMS-t, ott még mindig komoly hiányosságok vannak, érted? De mert ne beszéljetek így a kitűnőkről, mert én azóta ez is ez lettem. Hát az sokat nem változott a dolog.
6: Szerintem nem... Tehát nem feltétlenül, tehát értem, hogy büszke vagy magad, és ez tök jó meg ilyesmi, csak tényleg az, hogy így, nem ez egy kicsit gyerekesnek? Vagy?
4: Nem büszke magára, pont az elismerés hiányzik neki. Tehát egy felnőtt ember, ha hall valamit egy rádióműsorban, és arra azt, hogy már pedig én beírok, vagy én voltam az a nyaller, akit emlegettek, de ennyi zseni diplomám lett, az van egy kis hiány ott még mindig.
6: Igen, meg az, hogy tudod ezt szeretni magad ezen túl amúgy, hogy ezek az érdemeid, mert szerintem, aki tudja magát szeretni, így szakon, púder, mindennel, annak nem fontos, hogy legyen róla papírja, hogy értékes. Érted?
4: Igen, tehát, abszolút, hogy, persze.
6: De megértem, hogy büszke vagy rá, csak halkabban.
4: Csak ez minket egyetet, nem annyira érdekel.
5: Ne kiabált szét a világban.
4: Száz halombatta, fiad, egyes számú általános iskola, 5. osztály, rendhagyó évzáró, fesztivál hangulat, rövid szórakoztató műsor, piknik, limonádi osztogatnak, egyébként ez van nálunk is, ilyen kis vásár.
5: Ennyi, meg... de hát ez a normális.
4: Tök jó, igen.
5: Megcsináltátok, gyerekek, vége az évnek, gyerünk, mindenki szabik, kész.
4: Igen, dress code, amiben jól érzed magad, szuper az iskola. De jó, na azért ilyenek is vannak.
3: Nyugalom, nyugalom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: iskolatáskád akció, negatív minták, nincs új ASP-fertőzés, megsínik a növények a forróságot. Demeter Dia vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád! Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtő akcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskola kezdéshez. A kezdeményezés július 1-e és augusztus 21-e között zajlik, mondta rádióknak Csépke Hajnal Tünde, az EAK PR referense.
1: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. De ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
0: Nem talált a Nébih újabb afrikai sertéspestéssel fertőzött házi sertést a június 3-ai Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei kitörés óta. A szakemberek a védő és megfigyelési körzetben az összes házi sertésállományt ellenőrizték. Mintegy 700 házi sertésből származó mintát vizsgáltak. Ezek minden esetben negatív eredményt mutattak, közölte a hatóság. Emlékeztetnek, hogy június elején Vállaj térségében egy mintegy 3000 egyedet tartó sertéstelepen igazolták az ASP jelenlétét. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon házi sertésállományban mutatták ki a vírust. Nagyon megsínlik a kapás növények a forróságot és a csapadék hiányt. Erről ír friss agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Közölték, még mindig sok nedvesség hiányzik a talajból, az Alföldön a legrosszabb a helyzet. A kalászosokat és a repcét is egyre több felé aratják, a napraforgó többnyire csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elegendő nedvesség áll rendelkezésére. A híreink végén pedig időjárás. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd a következő napokban országszerte. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ma 36-40 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap után tovább fokozódik majd a forróság, akár a 40 fokot is átlépheti majd a maximális hőmérséklet, és a hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést. Változás szerdától várható, akkor már záporok, zivatarok hoznak felfrissülést.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
4: Kitört a nagy nyári szünet, mindenki utazik, mindenki megy, mindenki foglal Wizzerre, meg Ryanairre, meg EasyJettel, meg mindennel együtt. És hogy azt képzétek, az történik végre, hogy azért az Uniótól valami jó is történjen. Elkezdték szabályozni a légitársaságokat, és úgy néz ki, hogy vége a családok szétültetésének, gyerekek. Vége az, hogy te nem vihetsz kézipontjászul a repülőre. Ne. Hogy itt téged nem szállásolnak, csak el úgy el, és nem fizetnek. Végre ezeket a gorosz multikat, ezeket egy kicsit az EU megrendszabályozza. Aztán olvastam volna tovább a cikket, de rájöttem, hogy előfizetés és nincs előfizetésem, úgyhogy nem tudtam végigolvasni a 24.1 cikket, de Laci mindjárt behozza, mert hogy nyilatkozik benne egy közlekedés jogász, később a gépen.hu szakmai vezetője, és az van, hogy egy kicsit megfingatják a légitársaságokat.
5: Nagyon helyes, álljanak az utasok mellé, érted? Mi fizetünk, mi szívunk, bár a családi szétültetésben én egyébként tudok hinni.
4: A családi szétültetés nem egy rossz intézmény. Úgy,
5: amikor 3 órát utazol, és a gyereked 4 sorral arrébb van, és nem az van, hogy apa, nem veszünk magyarul. Te apa, igen, figyelj, apa. Lemerült a füles. Apa, add meg ide a tiédet. Apa.
4: Abban tud azért jó lenni. Ugye ez most még csak jogszabályi tervezet, de hogy ugye az van, hogy eddig azért inkább neked kellett a pénzed után futni, ne téged büntettek halálra mondjuk az egyik légitárságnál, ha a csomagod éppen, hogy csak befért abba a beletuszkolóba, és random kiszedtek. Ugye most volt egy nagy ügy 2 héttel ezelőtt a Wizzer túlkapásairól, ami arról szólt, hogy hiába fért bele a legkisebb kis podgyásztartóba te a csomagod, mégis megvágtak 70 euróra.
5: Azt mi rendbe tettük, kérlek szépen, beszéltünk a Wizzerrel, pont akkor nem voltál.
4: Igen, hogy mi történt.
5: Ott kártérítés van mindenkinek.
4: Igen. Egyébként engem is kikaptak a múltkor. Azért az...
5: Ezzel a fejjel.
4: Nem a fejjel, akkor volt a csomagom, érted, egy 20 kilós bőröndöt húztam maga után, kérdezik, van-e priority. Mondom, hogy lenne, befér. Hogy ne lenne befér, akkor álljak kivel a sorba, azt menjek előre.

0: nem tennem, most ami befér, az körülbelül ekkorában kellett volna beférni, mert meg 20 kiló Samsung nagy bőröd volt. Hát mondtam, jó, bocsánat, ezt benéztem, akkor mennyi a bünti? Mondja, 70 euró, hát mondom, mondjátok meg, de becsengettem.
1: Távolról úgy látszott, hogy befér.
0: Tudod, mit csinálnak? Állsz a becsekkolásnál, és jön a gestapós csávó, és itt sétálgat, és mindenki, tudod, ilyen sunyi megnézi a csomagodat, és akkor azt mondja, hogy mutasd a beszállókártyádat, és ha nincs prioritid, akkor ugye ott előre visz előre, és nyilvánosan ott találznak meg a többi utas előtt, hogy rakd be egy 4 centis helyre rakd be te a gézipodgyászodat. Hát az enyém alig fér be a terminálba, érted? Hát, hogy ment volna be oda?
1: De messziről úgy nézett ki, mint a befér.
0: Messzi, azt hittem. És akkor mondja, hogy vegy ki priority-t, mondja, mennyi? 10-20 euró? Aha, 70 euróra leszedett a légitársaság. De meg kell venni
1: előre, gyerekek.
0: Ha megveszed előre, akkor 15 euró. 70 euró.
1: Ez a megfigyelés, ez olyannyira megy, hogy képzeljétek el, egyszer utaztunk családilag, ugye én el szoktam vinni mindig a nagyszülőket, meg összes rokoni, ízé,
0: igen, menjünk. Ott is hagyod őket.
1: Volt rá terv, de sajnos anyuka visszajött, és mi előmentünk a BK-val, és az aposomnak volt priority-je, tehát ő egy nagyobb ízével jött, nagyobb hátizsákkal. És mi előrébb álltunk, és ott mellettünk mondta a személyzet, hogy na, nézd csak az őszajú csávót a sárga hátizsákkal, az nem fog átmenni. És akkor BK odaszólt, hogy de átfog, mert van priority-je. Megfagyott a levegő.
0: Tehát egyik utas már bebosszant.
1: Annyira, hogy előre, vagy a személyzet nézte a sort, és azt mondták, ugye az aposom az hátrébb állt.
0: Ja, kiszúrták.
1: 10 emberre, hogy na, ott egy nagy hátizsák van, az nem fog átmenni. Jön a lóvé!
0: Hát ők azért járkálnak ott közben. Ott járkál a csávó, és mindenki ilyen sunyi megnézi a bőröngyét. Én mondjuk ültem rajta, nem tudtam elrejteni, mert négyen ültünk rajta családos. És még egy fél repülőtér, most meg volt terítve a fasírozottan, és rámondom, hogy nem tudom elrejteni sajnos, gondoltam, fölcsempésztem a vizetre, de nem sikerült.
1: Úgy szeretem, hogy így mész utazni.
0: Hát most tudja a fene, nem tudom ezek a szabályokat, nem tudom követni. Na, de mindjárt följünk egy kis segítséget, mert hogy állítok, ezt most tárgyalja az Unió, ez csak jövőre szivárog majd be, de például a kártérítési ügyek, ha késett a gépet, ha lefújták a járatodat, ha különültettek a családodtól. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami most nincs megszabályozva, és akkor járhatsz így fogyasztóvédelem, meg bíróság, meg békeltetőtestület, meg ilyen hülyeséget csinálhatsz, de jövőre állítólag, gyerekek, itt minden az utasokról szól majd. Arany élet lesz, késik a gép, fizetnek, különültetnek, fizetnek, itt aztán minden lesz. Úgyhogy ennek mindjárt utána járunk.
2: Nem fog megszólalni, hiába néztek.
0: Hol vagy?
1: Nem, semmi.
0: Szép az új táska? Mi lesz? Cipőtáska lesz? Mi lesz? Gumicsónak a nyaralóba, táska, cipő, mi intéződik éppen? Nem, nyaralás, wellness hétvége, mi foglalódik éppen? Csináld csak, nem zavar, csak kérdezem.
2: Döntzelfelős piszli vagy-e?
0: Figyelj, csináljuk már, hogy...
1: Egy szót nem szólok, én veled vagyok, szívem.
2: Feri, ez a kérdésem.
0: Én rohadt áruló. Nem köpöd be azonnal, hogy mit látsz a monitorján.
2: Eszel a pitémből, aztán elárulsz. Eszel a pitémből.
1: Dolt, hogy sose köpnélek be, de mindig veled vagyok kicsi.
0: Én csak azt látom, mint a tanár az iskolában, hogy ül az első sorban a diák, de üveges a tekintete, hogy megkérdezném, hogy hol van Ráskó kisasszony, merre jár itt a földrajzóra Ráskó kisasszony. Ja, de hogy törölközőket nézze. Hozhatok esetleg egy kellemes limonát?
2: Szeretném elmondani, hogy a figyelmhiányosoknak az érdekvédelmi szövetségével vettem fel a kapcsolatot, akik azt mondták, hogy ez a megalázó méltó ahhoz a műsorhoz, amit ugye hát
0: szólok, hogy egy verbális alapokra épülő vidám reggel műsort készítünk.
2: Azért, mert te nem vettél magadnak a bőrödödnek külön egy repülőjegyet, azért nekem még nem kell, hogy... Kikérdezheted, 20 kilós, nem kapsz semmit több soha többé felé.
0: Ha ugyanott, hogy egy levendulás sprét tudnál nekem rendelni, csak hogy befújjam vele az ágynőmöt, akkor azt megköszönném.
2: Mit történt? Már szeretem, nem jó illata
0: van. Na, itt van Bokor Péter, a késett a gépen bódú szakmai vezetője. Hello Péter, jó reggel, ciao.
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hello, Péter, első körben hagyd kérdezzem meg, hogy a te barátaid azok rendes emberek, mert az enyémek nem annyira.
3: Nem tudom, megalázó szobára nem vágyom idegen 8 óra 20-kor.
2: Ugye? Na tessék,
3: ez a... Légitársaságokkal dolgozom évek óta, úgyhogy gyakorlatom már van benne.
0: Na de most akkor lesz valódi áttörés, itt ezt nagyon felvezettük, hogy végre ugye a légiutasok jogai, mint a családok szétültetése, meg a késések, meg a törlések, meg a fizetések, javul valami, vagy csak megint belógat valamit az uniónból, aztán nem lesz semmi?
3: Áttörés nem hiszem, hogy lesz, én nem gondolom, hogy az áttörés lenne a jelenlegi jogokhoz képest, hiszen ha késsel törölnek, akkor most is vannak azért jogaid, amit a légitársaságok helyjel közel betartanak. Ez inkább egy ilyen ráncfelvarrás lesz, illetve az Európai Parlamentnek néhány gumikutyáját, gumicsontját sikerül befoglalni talán a jogszabályba. Ez az egyik a családok egymás mellé ültetése, a másik igen pedig ez a nagy kézipodgyász alapárba való foglalása, ami azért nem úgy lesz alapár, hogy nem lehet olcsóbb jegyet kapni, hanem igazából fogva a foglalás folyamán két árat fogsz valószínűleg látni, látod a nagy kézipoggyászos árat és a kis kézipoggyászos árat is végig. Ez a terv.
0: Tehát valójában akkor nem nagyon tudják őket megfogni még mindig. Kicsit azt csinálnak, amit akarnak.
3: Az az igazság, hogy ez egy nagyon régi jogszabály, amihez most így hozzányúlnak, és a légitársaságok gyakorlatilag szinte az összes jogot szerették volna elvenni az utasoktól. Ahhoz képest, ami a légitársaságok terve volt, ahhoz képest jól jártak az utasok. Egyébként sem rossz ez a változtatás, de lehetett volna azért sokkal jobb az utasoknak is.
0: Ez egy szétültetés, magyarázza meg nekem, hogy ez miért olcsóbb? Tehát, ez csak egy lehúzás, hogy egyszerűen drágább, több pénzt kéne kell, ha együtt akarunk ülni? Direkt szórnak szét?
3: Egy csomó légitársaság szándékosan szétülteti az utasokat, tehát ez nem probléma. A Ryanair egyébként próbálkozik már egy ideje azzal, hogy a családok külön családi szakaszokat jelöl ki a repülőgépen, ahova szeretné ültetni a gyerekes családokat. Másrészt viszont pont ők azok, akik eddig pénzt kértek azért, hogy együtt ülhesse. Ugyan külön nem kérhetnek érte, de a gyerekjegyek azok annyival pont drágábbak voltak, mint amennyibe egy ülőhelyfoglalás kerül.
2: Jobban viselkednek az emberek, ha szétültetik őket?
3: Ezt nem tudom, hogy mennyire viselkednek jobban, de gondolom láttál már te is ilyen tumultus repülőgépen indulás előtt, amikor ott az utasok húzakodnak egymással, hogy ide ülnék, oda ülnék, mert egyébként 4000 forint lett volna az ülőhely, ezt nem fizettem volna ki, de igazából szeretnék átülni a feleségem, barátom mellé, vagy mellől, mert nem akarom, hogy együtt utazzak vele, és az én kezemet fogja végig.
2: Na, de ezen a ponton már pánikrohamon van, úgyhogy nem szoktam figyelni a többi utast.
1: Ott örülsz, ha van valami mellett. Na, de azt mondd meg nekem, hogy ugye van a megvehető utasülés. Az összes többi, amit nem vettek meg, odaszórják szét azokat, akik nem hajlandóak ezért fizetni. Amikor egy foglalás alatt én veszek 4 jegyet, akkor ott például miért nincs az, hogy a szabad helyek, amelyek egymás mellett vannak, ott azt automatikusan megkapod. Az direkt azért van, hogy szívassanak bennünket, hogy legközelebb vegyek helyet magamnak?
3: Hát persze, hogyha egymás mellett lennének a jegyeid, akkor nem fizetnél értük jó eséllyel. Talán még emlékeztek rá, amikor ez az egész papados rendszer elindult Európában, akkor még ülőhelyválasztás nélkül tolakodtunk fel a Ryanair és a Wizz Air gépekre. Ezt az Unió megszüntette, mert szerintük ez balesetveszélyes volt. De akkor az volt a gyors repülőgépre jutás módja, hogy mint a távolsági buszon álltunk egymás mellett és mentünk fel a gépre. Valahogy pénzt kell szerezni a légitársasoknak, a papados légitársaságok bevételeinek nagyobb részét adja most már a kiegészítő szolgáltatás, mint az alapjegy.
0: Világos. Hogy mindenfajta plusz dolgot megveszel
3: igen.
0: Külön.
3: Aha. Igen.
2: Engem az érdekel, hogy az emberek külön vannak ültetve, tegyük fel, hogy mindenki máshol ül a családjától távol, akkor amikor jönnek ezek, tudod, megkérdezik, hogy mit iszol, vennél-e valamit a gépe, meg ilyesmi, hogy akkor többe az eladás, hogyha másik nem látja. Tudod, mert megszűnik a társas nyomás, hogy költesz a repülőm.
1: Tehát, hogy lazában veszem magyarul.
2: Igen, tehát hogyha van egy smucik férjed, és akkor ő tud csúnyán néz rád, ha magyarul veszel, akkor ugye nyilván akkor ott nem veszel magyarul. Viszont ha ő egy hárosorra arrébb ül, és nem látja, hogy kiveszi meg a magyarul, akkor mi
1: még
2: van?
1: A parfümös doboz is kinyílik.
2: Lehet.
0: Igen.
3: És tikában esetleg még vásárolsz egy kis üdítőt, amit nem lát a férjed feleséged, és még azt is meg tudod inni. Igen, ez lehetséges, de most már ugye applikációból is tudsz vásárolni ezeknél a légitársaságoknál, úgyhogy csak azt látod, hogy jön a stewardess a kezedben nyomja a becsomagolt cuccot, és meg is kaptad ennyi
2: csak
3: volt.
2: Mit mondasz erre, hogy nagyon kedvelnek itt engem, úgyhogy kaptam egy ajándékcsomagot? Vagy?
3: Ó, hát csak benne van valami, nem tudom, megnézed a katalógusban, mi a legolcsóbb dolog, amit vásárolhattál.
0: Figyelj, a visszatérítésekből javul valami, vagy abban van azért valami, hogy gyorsabban térítsenek vissza, többet térítsenek vissza, több ideig szállásoljanak el, biztosítsanak szállást. Ja, ezen a téren lesz javulás szerinted?
3: Kártérítésekkel elvileg javulni fog a helyzet, mert a légitársaságnak lesz adva a határidő, hogy meddig kell mindenképpen visszaadni a pénzeket. Hozzáteszem, hogy ezt eddig sem nagyon tartották be, félek, ezek után sem nagyon fogják, mert a jogszabály nem határoz meg semmilyen következményt arra az esetre, hogyha nem tartják be a szabályokat. Jelenleg, és ez egy komoly visszalépése lesz szerintem a jogszabálynak, hogy abban az esetben, hogyha törlik a járatodat, akkor az addig, amíg a légitársaság el tud téged fuvarozni, addig kötelesek téged elszállásolni és etetni, itatni, észszerű körülmények között. Az új szabály ezt az ellátási kötelezettséget 3 napra korlátozna, ami azért elég kellemetlen lehet egy komolyabb kiesés esetén, mint például amikor 2010-ben kitört az izlandi vulkán, tehát emlékeztek
0: rá. Fú, megbénult a légi közlekedés, igen.
3: Egy egész hétre leállt Európa egész légi közlekedése, ha ott most 4 nap után közlik vett, hogy oké, majd valamikor elviszünk, amikor el tudunk vinni, de innentől te fizeted a szállásodat bárhol, úgyhogy ugye senki nem tud sehova menni, tehát a szállásadók annyi pénzt kérnek ezért, amennyit akarnak gyakorlatilag, az nagyon hátrányos lehet az utasok felé.
0: Azt értem, hogy miért nincs szabályozva, hogy még 30 napon belül nekik a kompenzációt ki kell fizetni, tehát hogy mi az, miért nincs időbeli korlát, hát azért egy ilyen jogszabályt meghozni nem olyan bonyolult, hogy bármi történ, neked 30 napod van kivizsgálni, kifizetni, csókolom, lefolytatni az egészet. Miért van az, hogy annyi idejük van, amennyit akarnak? Hát ez hogy van ez?
3: A szabály szerint 30 napjuk van, hogy ezt kivizsgálják.
0: A szabály szerint igen.
3: A probléma viszont az, hogy ennek a szabálynak nincsen olyan visszatartó ereje, hogy ez a légitársaságokat különösebben motiválna arra, hogy ezt a szabályt betartsák. Ez a szabály ez nem tartalmaz semmilyen negatív következményt a légitársasoknak arra, hogy ha nem tartják be ezt az utasnak, semmivel sem jobb, hogyha csak fél év múlva kapja meg a kártalanítását, a kártérítését, mert nem kap érte plusz pénzt, kamatot, semmit, akkor fizet a légitársaság. Maximum esetleg a helyi fogyasztóvédelem megbírságolja a légitársaságot, ami pár ezer eurós nagyságrend. Egy légitársaság nem hiszem, hogy annyira zokon vesz pár ezer eurót azért cserébe, hogy esetleg húzhatja az időt az utasokra.
0: Fél az uniós szabályozás ettől? Vagy tőlük, vagy a légitársaságoktól? Vagy nagyon sokat fizetnek? Vagy miért bánnak velük ennyire kesztyűskézzel, hogy tulajdonképpen az elmondottak alapján azt csinálnak az utasokkal, amit akarnak?
3: Ez azért nincs egészen így szerencsére, mert azért azt ne feledjük, hogy Európában van ilyen szabályozás, és a légitársaságokat ilyen-olyan formában, de azért a korábban próbálják tartani, de máshol azért nem jellemző, hogy van ilyen, például USA-ban sincs ilyen szabály, Ázsiában sem nagyon, úgyhogy azért ez ebből a szempontból jó, hogy az európai utasoknak azért vannak jogaik, és az európai légitársaságok pont azért vannak kikelve ez ellen a szabályozás ellen, mert ez az ő állítások szerint komoly versenyhátrányt jelent nekik az arab és az amerikai légitársaságokkal szemben, hogy az utasoknak kártalanítást kell fizetni, ellátást kell adniuk, át kell foglalni, akár más légitársaságok járataira is át kell foglalni. Azért ez a légitársasági szinten szerintem nem annyira jelentős pénz, de az összességében véve valóban észrevehető mennyiségű pénz lehet.
0: Akkor még jó a helyzetük, mondhatjuk, Európával vagy Ázsiával összehasonlítva. Ez fura.
3: Igen, hozzájuk képest nekünk azért jó, azt gondolom. De nyilván lehetne a szabályozás jobb és hatékonyabb. Hát majd talán, ha életbe lép az új szabály, akkor majd elkezdenek gondolkodni a még újabb szabályokon, és akkor az már talán nem csak egy ilyen ráncfelvarrás lesz, mint a mostani szabályozás változás, hanem egy érdemi változás is lesz az utasok.
0: Mondjuk, te utasjogi szakértőként azért gondolom, ha késik a vizer, vagy azért te dörzsöd a kezed, tudod az összes kiskaput, nem? Tehát felcsillan a szemed. Fél óra késés, nagyon jó! Csörögni fog a kassa, meglátják a nevedet, előre utalnak.
3: Persze, meglátják a nevemet, és lesz ennek inkább a nyíltra.
0: Mondják, hogy köszönjük szépen.
3: De ha hiszitek, ha nem nekem, én még nem utaztam olyan gépen, ami ennyit késett volna, vagy törölték volna, úgyhogy én még soha nem kaptam ilyen pénzt se a vízzeltől, se a rendeltől.
1: Persze, mert meglátják rá, a sorba is. Gyerekek, gyerünk, itt a Péter van!
0: A gatyákat lepereli. Igen.
3: Ha gondoljátok, akkor átküldöm majd legközelebb, hogy mikor és hova utazom, és akkor jöhettek velem, és akkor nem fogtok ti sem késni.
0: Jó, összerakunk téged meg a Julit egy gépre, és megnézzük, hogy a sötét vagy a jó győz. Juli ereje, vagy energetikája, vagy a te energetikája győz. Péter, nagyon köszönjük, beszéltünk, tetszett a cikk, amit olvastunk. Köszönjük szépen, vigyázz magadra, jó munkát!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Extrém meleg vár ránk, biztosított a nyári gyermek étkeztetés, jön a sóstói folk és táncesték. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: Biztosította a rászoruló gyerekek nyári étkeztetése. Nyíregyházán csak nem 500 gyermek kaphat egyszeri melegételt a szünidő ideje alatt. A térítésmentes ebéd a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek jár, eddig több mint 300-an ezt igénybe is vették. A jogosultak hétköznaponként lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg az ételt, írja a Város honlapja. Jön a sóstói folk és táncesték, névtánc bemutatókkal, táncházzal, kézműves foglalkozásokkal és közösségi programokkal várják az érdeklődőket július 2-án a sóstói piacon. A rendezvény célja a hagyományőrzés, a közösségépítés és a szórakozás, írja a nyiregyháza.hu. A fiatalabbakat és az idősebbeket egyaránt igyekeznek megszólítani, az érdeklődők aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak a programokba. A rendezvényt a Tégy Magadért, Tégy Másokért kulturális és szociális alapítvány szervezi, a program ingyenes. Új tárlat nyílik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében július végéig látogatható, közölt a nyíregyházi intézmény. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd a következő napokban országszerte. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ma 36-40 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap után tovább fokozódik majd a forróság, akár a 40 fokot is átlépheti majd a maximális hőmérséklet, és a hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést. Változás szerdától várható, akkor már záporok, zivatarok hoznak felfrissülést.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
5: Meglepő feliratot küldtek nekünk a hallgatók, kérve, hogy foglalkozzunk vele. Egy ceglédi kisbolt hűtőjén fotózták a következőt. Kíváncsiak, hogy mit szóltok hozzá. Az volt lefotózva, hol, nem is tudom, itt van-e a matrica, hogy hol volt. Ez nem mutatja a matricát. Várjál, itt van, lehet a másik cikkben megtaláljuk. Ugye itt van... Hűtési díjat számolnak föl gyerekek az üdítőitalokra, de hol van a matrica? Itt van. A hűtőben található termékek, várjál, téged becsuklak, hűtőben található termékekre hűtési díjat számítunk fel. 250 ml, 20 forint, fél liter, plusz 20 forint, 1 liter, 30 forint, és a másfél literes üccsire plusz 50 forintos hűtési díjat számítanak fel. Mi az, hogy hűtési díj? Hát nyilván mindenkit el azt nagy háborgáson az internet népek között kommentelők kiakadtak ugye a Feláron, és élénk reakciókat váltott ki mindenkiből, hogy hűtési díjat. Tehát, hogyha a polcról leveszed a kólát, az 380, ha te a hűtőből veszed, az 400 forintért adja. Mennyiségtől függően akár plusz 50 vagy 100 forintot is rászámol még.
6: Nagyon helyes.
5: Helyesnek
6: nagyon
5: tartod?
6: Helyes, tökéletes, tökéletes választás. Egyrészt a munkaerőt fizetett ki belőle, aki ugye bepakolja a hűtőbe az üdítőitalokat és a vizeket, másrészt pedig a hűtőszekrény áram felhasználását finanszírozod a plusz 20 forintokból. Kiváló, ne menjetek nekik, próbálom védeni.
5: 250 ml ugye 20 forint, 1 liter 30, a másfél liter, és meg 50 forint plusz költséget kell fizetni. Akkor tehát olcsóbb a meleg kóla, mint a hideg kóla, ugye? Tehát ha leveszed a polcra, azt olcsóbban megkapod.
7: Hát pénzbe kerül az energia, amivel lehűtöd az üdítőt. Akkor innentől kezdve tulajdonképpen a nyári szezonban, sőt a téli szezonban is mindenért pénzt lehetne kérni. Tehát a légkondicionált üzlethelyiségért, akár a vízpáráért, amit az arcomba fújnak, hogyha kiülök a teraszra, egy csomó dolgot fel lehetne számolni.
5: Ja, hogy plusz szolgáltatás, amiért neked felszámolnak.
7: Amit azt gondolod, hogy természetes, mert hogy te ezt a boltot vagy éttermet választottad, na, akkor ezután kérjünk mondjuk, hogyha ugye a gymeket állandóan légkondicionálják, a plázákat is. Akkor innentől kezdve, ha bemegyek vásárolni, akkor legyen minden 10%-kal drágább.
5: De ez opcionálisan, bocsánat, csak arra van, amit hűteni kell, és nem hűtőbe is? Tehát amit ő alapból hűt, arra nem számol föl. Tehát nekem arra a tejre, a túrórudira, tehát amit muszáj hűteni, azt nem kell. De amit opcionálisan hűt...
6: Ez a gyerekek, ez a kényelmi díj, ezt így hívják, kényelmi díj. Ugye fizettünk például a parkolókba is kényelmi díjat, azért vagy például autópálya matricánál, most már idén nem kell, de még tavaly kell. Hogyha te nem akarsz bemenni a benzinkútra, ott tötyörögni, hanem applikáción veszed meg, az egy úgynevezett kényelmi díj. Itt is ugyanerről van szó, hogy alapból ugye a fagyasztott pizzát azt hűtenie kell, mert egyébként megromlik. De a kólát neki nem kell hűtenie, ez egy extra szolgáltatás.
5: De miért nem építi bele az árba? Azt miért írja ki?
6: Mert akkor nem fogod megvenni, mert akkor drága lesz nála a kóla.
5: De mitől lenne drága?
6: Hát de mert a másikból már 380, itt meg 400.
5: De hogy feltűnne neked az, hogy leveszel egy kólát, és egyébként van egy polcról egy kólát.
6: Ja, neked nem. De egy csomó embernek meg igen.
5: Plusz 20 forint mondjuk egy kólánál.
6: Igen, amit
5: mert
6: néznek.
5: Humánusabbnak érzem, hogy beleépítem az árba, és azt mondom, hogy mit tudom, én a 250 ml-es félites üdvegyet plusz 20 forintot rárakok. De akkor a bolti, tehát a polcos kóla is mit a 20 forinttal drágább. Ez kicsit ilyen szarágásnak tűnik ez a... Hú, én berakom neked a hűtőbe, fizessél plusz 20 forintot. Nem? Építs bele a rezsibe, építs bele az árakba, ne, te ott fizetsz egy csomó minden mást is,
6: de az bele van építve a légkondicionálás, amit a Juli mondott, hogy edzőterembe mész, ott ugye azért nem fizetsz érte külön, mert ez nyilván egy légkondicionált épület. Abban az esetben, hogyha az edzőterem egyik fele légkondicionált lenne, a másik fele nem, és ugyanazok a gépek lennének benne, akkor ott is lehetne azt mondani, hogy a bérlet akkor egy ezeresebb, drágább a légkondicionált helyen. De az egy alapszolgáltatás. Ez olyan, mint amikor elmész szállodába, kifizeted az éjszakáira, nem tudom, 30 ezer, 20 ezer, 40 ezer forintot, de ha te például a reggelit a szobádba akarod fölkérni, akkor
5: azért plusz
6: fizetsz. Azért plusz. Na, hát ez, gyerekek, ez ugyanaz. Plusz meló van vele, és plusz áramfelvétel van.
7: Jó, de te kérsz például plusz pénzt azért, hogy jégkockát teszel az üdítőbe?
6: Nem kérsz érte. Tehát most, oké, ők így gondolják, mi meg másképp gondoljunk ezt a izét. Egyébként jogszabály nem tiltja a történetet, tehát ezt nyugodtan
5: nem, hát ugye szabad áras. Igen. Tehát ő valójában úgy árazza, hogy akarja. Igen. Igen, nincs jogszabályi tiltás. Tehát ő rárekhat valamilyen szinten 20-50 forintot. Nem tűnik túlságosan soknak, csak inkább ilyen kicsit ilyen furálá érzékeled ezt, nem? Hogy most behűti nekem az ücsit, és akkor ezért elkér egy csomó plusz pénzt.
7: Tehát, de miért egyébként az nem vagy fennakadva különösebben, hogyha Horvátországba elmész és szállást foglalsz, akkor tudod, hogy az, hogy ha naponta használod a légkondicionálást, akkor azért plusz pénzt kell fizetned. Ezen senki se akad ki. Akkor meg miért akarunk?
5: Életemben nem voltam még ilyen szállodában, hogyha plusz légkondit használsz, az pluszba kifizetik.
6: Dehogy nem.
5: Élet, apa, olyan szállodában voltam, vagy benne volt a légkondi, vagy nem volt. Ez a van légkondi, de ha használsz, ha fizeted, ez...
6: Elmondanám neked, hogy Görögországban szinte általános a napi légkondicionálási díj ráfizetése. Abban az esetben, ha becsörgeted a napi, nem tudom, ilyen 1000 forintnak megfelelő összeget, akkor így odaadják a távirányítót, kapcsolod be.
5: És használd a klímát.
6: És használd a klímát. Tehát külön ki kell fizetni, mert az egy energiafelhasználás.
7: Itt írja az egyik hallgató, hogy van egy pékség, ahol a szeletelés, a kenyér szeletelés plusz 50 forintba kerül.
5: Tehát miért felvágja neked a kenyeret, azért elkéri 50
6: forintot.
5: Tőlem?
7: Aha, igen.
5: Jó, ezt egy adom egyébként, tehát egy kicsit mindenki ravaszkodik, mindenki ügyes, mert neki ott van a szeletelő. Én is szoktam néha pékségbe szeletelni, de nem kérnek pénzt. De ott mit az áramot a gépből elkérjük?
6: Hát, valószínűleg igen. Meg a plusz munkát fizetett ki. Mondjuk ugye az az érdekesebben, hogy ettől például a pék árusnak nem lesz több a fizetése.
5: Semmi. Egy mozdulat az egész, igen. Balatoni étterem fél liter csapvíz, a kancsóban két pohárral 550.
6: No.
5: Látod? Tehát, hogy azért ezt még lehet följebb tolni. Igen.
6: Ott is ki kell hozni, érted? Van egy vízdíj, azt ki kell fizetni.
5: Na de az nem, ő azért akarja, hogy fizessél, hogy ne így jár ingyen nála. Nem? Tehát, hogy...
7: Na de azt gondolom, hogy az alap, hogyha fogyasztok mondjuk ételt, akkor az víz, a csapvíz, akkor az ingyen legyen.
5: Nem? Szerintem, ha beülsz egy étterembe, vegyél már meg egy üveg ásványvizet, nem? Szóval, hogy én szerintem, na az viszont a vevő részéről a szarrágás. Tehát beülök egy étterembe, kifizetek egy 15 000 számlát, de kérek egy pohár vizet, akkor kér egy ásványvizet, menteset. És akkor idd meg azt hidegen, nem? Tehát ez a... Eszünk négyen, és kér mindenki egy pohár vizet, nettó szarrágás. Ezzel erre nem tud senki meggyőzni, hogy ez nem az. Mert én csapvizet akarok, én nem, te szarrágó vagy. Nem akarod meg. És ez tényleg így van, ezzel nem győztök meg. Más, ha valaki rosszul van, bemegy egy étterembe, nem akar ott tenni, kér egy pohár vizet, emberségből adsz neki. Oké, rossz, igen. De az a beülünk négyen, megkajálunk, és kérünk egy pohár vizet, mert az ingyen van, ez annyira szinte szarrágó, hogy csinálod?
7: Akkor számoljunk
5: fel. Sokszor csinálod. Nem? Mennyi? Most hárman bejött. Nem? Mondjátok, ha nem így gondoljátok. Szerintem az a nettó szarrágás. Más, ha egy gyógyszert akarsz bevenni, vagy rosszul leszel, vagy meleged van, adsz neki, mert normális vagy. De étteremben ingyen vizet kérni, az ilyen... na.
7: Számoljunk fel díjat, kicsit akkor ilyen. A WC használati díjért is.
5: De azt sokan csinálják, az a WC használati díjat, mondjuk étteremben nyilván nem, de egyébként a benzinkutakon plusz fizetsz, ha bemész a benzinkúton a WC-re. 100 forint, 200
6: na,
5: forint.
6: Na, azon nem vagyunk fölháborodva? Tehát, hogy olyan, mert akkor furcsán mérünk, hogy ott is egy plusz dolog ér, egyébként, mert az étteremben egyébként, ha fogyasztasz, akkor nem kell a budié fizetni.
5: Én egy kicsit a WC-t jobban megértem. Ő arra plusz ember kell, ő az karbantartja, arra felvesz valakit.
6: Itt is, hát itt be kell pakolni a kólát a hűtőbe, hogy te hideg üdítőt így áll. Van neki egy költsége. Én azért próbálok gyerekek itt a másik oldalt picit képviselni, mert olyan furcsán mérünk ebben, hogy a 100 forintos, hogy most már nem is 100
5: az
6: forint.
5: Az oké, csak a boltban alapvető szolgáltatás veszel igénybe, hogy veszel valamit, egy terméket, ezért van a bolt.
6: Kólával az órát, bocsánat.
5: A benzinkúton tankolok, kiszom valamit, és megyek tovább. A WC használat az effektíve azért önmagában egy plusz dolog, de az nem olyan, mint a boltban a vásárlás, mert boltban a vásárlás nem plusz dolog.
6: Ha beülsz a kedvenc éttermedbe, és holnaptól azt mondják, hogy kedves Balázs, nagyon örülünk, a benzinkúton is tankoltál, ott hagytál 50 000 forintot, mert vettél még csoki chipset, magyarót, még 300-at fizetsz ki a budira, itt is most megvacsoráztál, de ha ki akarsz menni pisilni, az 300.
5: Na, az nekem megint más, mert a tankolásnál ott hagyok persze 50 000-et, teletankolok egy benzin, de ha én elköltök egy étteremben 40-50 000 forintot, de még lesz, ne azzal, ezt azért étteremek nem csinálják, hogy én fizessek. Nem, fizessek azért, mert elmentem WC-re, miközben ott hagyok egy négy fős társaságra egy vacsorát, na az megint a nettó szarrágás.
8: Jó, de tehát, figyelj, hogy... plázákban ugyanez van. Plázába
6: is fizetsz a WC-ért, pedig bementél, költöttél a boltokba, elintéztél dolgokat, elmentél egy moziba, és még fizetsz
8: érte.
5: Nem tartom azt se valahogy irány, nem zavar, nem tartom irány.
8: Na de itt meg akkor miért? Figyelj, hűtőt karban kell tartani, az elromlik, újat kell venni idővel, helyet foglal, ott ő nem tud más tartani, más árut.
5: Nem plusz tartom soknak a 20-50-et, hogy... azt inkább azt mondom, hogy építse be az árba.
6: Ausztriában ez teljesen normális, évek óta így van, a Billában például.
5: Megyek sok helyen
6: tovább,
5: külföldön
6: ez már régen így van, legalábbis Hollandiában biztos.
5: Igen, én láttam ezt Hollandiában, igen. Így van Hollandiában, sok boltban van.
7: Van olyan áruházlánc, ahol például a hús darálásáért is fizetni kell. Tehát megveszed a húst, de azt mondod, te darált húst szeretnél, azért, hogy ledarálják neked, azért fizetsz.
8: Ugye ezek szolgáltatások, ezen lehet elgondolkodni, hogy ez jó-e vagy nem, úgy hívják, hogy egy rezervációs ár. Azt jelenti, hogy mennyi az a maximum pénz, amit te megadsz egy terméknél. Ugye meleg van, nyár van, megadod a maximumot egy hideg üdítőért, és akkor ők azt meg is kérik annak az árát.
7: Hát valószínűleg ez olyat, ezt azt teheti meg, akinek a környéken nincsen versenytársa.
4: És akkor egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Azt, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Felveszik a harcot a vérszívókkal. Hétfőn a Nyírvévé Nonprofit Kft. Megbízásából a Tréner Kft. 280 hektáron légi, 33 hektáron földi úton biológiai szúnyoglárvagyérítést végez Nyíregyházán. Tartaléknapnak a keddet jelölték ki. A sóstói és a bújtosi tavak környezetében, a Tokai úti piac mögötti vízes területen, Borbánya mélyen fekvő területein, az Igrice csatornánál, a Kótai úti szennyvíztisztító kezelhető környezetében és a város más mélyen fekvő területein zajlik a kezelés a kora reggeli órákban. A védekezés során felhasznált készítmény az emberekre és a melegvérű állatokra ártalmatlan, közölte a Nyírvévé. Indul az idei nyári diák munkaprogram. Nyíregyházán is van lehetőségük a fiataloknak arra, hogy belekóstoljanak a munkavilágába. Az önkormányzat két turnusban szervezi meg a nyári diák munkát. Az első július 6-a és 24-e között, a második augusztus 3-a és 21-e között tart. A 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok jelentkezhetnek a programra, a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztályán tudnak regisztrálni, tudatta a Városháza sajtóosztálya. A diákok többek között a polgármesteri hivatalban, a VMKK-ban, az önkormányzati óvodáknál, a Sóstógyógyfürdők ZRT-nél vagy a Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél vállalhatnak munkát. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd a következő napokban országszerte. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ma 36-40 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap után tovább fokozódik majd a forróság, akár a 40 fokot is átlépheti majd a maximális hőmérséklet, és a hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést. Változás szerdától várható, akkor már záporok, zivatarok hoznak felfrissülést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
1: Nem tudom, mennyi napunk van még, talán 50, ugye? Vagy 40. 45 valahogy így állunk, mert nincs olyan sok. Sajnos, az már a nyár második fele jócskán, ugye augusztus 8. Ez most kicsit ilyen privátabb lesz abból a szempontból, hogy azt a 63 000 embert érinti, aki jön majd a szigetre, ugye augusztus 8-án. Az oti bulira.
2: Mert... kicsit sem, mert egyébként fejre fog állni a város közlekedéseket.
1: Meglehetősen.
0: Kicsit felforgatjuk a közlekedést, lezáratjuk a hidakat és a rakpartokat.
1: Igen, itt közben kapom az adatokat, hogy nagyjából ez hogy néz ki. Ugye 150 ember dolgozik majd azon, aki szkenneli jegyeket, emellett ugyanennyi biztonsági őr lesz, 300 ember segíti majd a 65 000 emberre bejutását. Ingyenes buszjáratok, járatsűrítések és BKK hajók indulnak el nagy tömegben a sziget felé. Kicsit bulizgatunk ott a haverokkal. Most érted? Hát effektivek csináljuk ezt a dolgot. Úgyhogy lezárják az alsó rakpartot, és mindjárt felhívjuk a vitézit csak, hogy mesél nekünk, hogy ilyenkor egyébként hogy számolják ki a kapacitást az egyes villamosnál, a hévnél, mekkora járatsűrítéssel jár ez, honnan indulnak pontosan ingyenes buszok, azt hiszem talán a Nyugatitól, de ezt majd ő még elmondja. Tehát ez a buli egyébként, ez most ott tart, hogy egy komoly infrastruktúrával egy kicsit megdolgozzuk a BKK-t, a hévet, az egyes villamost, a hajóközlekedést, hogy oda megérkezzen 65 000 ember. És akkor kapom az adatokat, hogy nagyjából egy óra alatt az egyes villamos vagy a hív az mennyi ember tud elvinni. De egészen érdekes számítások vannak itt egyébként, hogy hogy kell kiszámolni, hogy 60-65 000 ember, az mondjuk ha csak egyes villamossal és hévvel jön, az óránként hány ezer ember, és 16 órával előtte kell, hogy elinduljon az egyes villamos, hogy oda vigyen. Oda vigyen, hogy 65 000 ember. Ez egy jó kérdés. Ugye szabad parkolókat kell biztosítani, leállóhelyeket, azt hiszem talán ez az Ocean parkoló lesz. Tehát, hogy van egy csomó minden, amiben akkor mi ugye nem is az, hogy bele se gondoltunk, de hogy valójában mi is most tanuljuk ezt az egészet, hogy mondjuk egy helyen egyszerre 65 000

0: ember, az hogy néz ki? Egy olyan nehéz infrastruktúrá, mint a Sziget, ugye? Mert mondjuk, ha ez a Puskás, 86 bejárattal, 86 megközelítőnek. De ugye ide úgy kell elvinned embereket, hogy egy hídon tudnak bejutni, ez a K-híd. Illetve meg lesz nyitva majd még egy híd, az Árpád hídnál, ahogy ott a Dog Bistro, vagy a Dog szórakozóra mentél be. Ott is be lehet majd menni, nyilván az egy nagyobb séta, ha valaki vállalja, akkor még kényelmesebben be tud jutni. De hogy ez a komplett város infrastruktúráját megmozgatja.
1: Ha az Osamba szorult egy kis üzleti érzék, akkor most fizetősé teszi a parkolót.
0: Az Osa, igen, az Osa jó arc, akkor arra a napra.
1: Valaki, és ott a parkoló cipló.
0: Igen. Na, mindjárt megkérdezzük a Dávidot, aki már itt van velünk. Hello, Dávid, jó reggel, ciao.
2: Jó reggel, sziasztok.
3: Jó reggel, miniszter.
0: Jó reggel, miniszter. Köszönjük szépen, hogy a sűrű teendő itt közepette erre van időt, hogy egy kicsit itt segíts nekünk ebben kibogozni.
2: Még elég korán van.
0: Még korán van. Sűrű napok ezek mostanában, nem?
2: Abszolút, de nagyon élvezem, mert rengeteg dolgot meg tudunk oldani.
1: Félelmetes nekem, kicsit olyan érzésem van, mintha mindenhol ott lennél.
0: Igen, többen vagytok, Dávid? Igen, tényleg egyszer innen, egyszer onnan, egyszer külföld, belföld, döbbenetes
1: a dolog. Van már egy alter ego, amit néha bedobsz?
2: Nincs, még sok híra példáját nem követem, de...
0: De kemény.
2: Tanulok, de tanulok.
0: Keménybe vagytok. Na, mesélj nekünk egy kicsit, mit kell tudni? Ilyenkor milyen infrastruktúrát néztek? Hogy zajlik a számítás? A járatsűrítés, buszjárat, villamos hév, H5 hév, hogyan sűrítitek? Milyen számolások zajlanak ilyenkor? Például egy ekkora rendezvénynél.
2: Nem akarnám, hogy túlzottan elbíz magad, de a fő referencia pont Rihanna egyébként.
0: Egy kicsit meg kicsit hátradőltem, mosolygok. Ezért ez jól esik az egómnak.
1: Hogy mondod, Rihanna?
2: Igen, mert ugye akkor volt a Szigeten utoljára ilyen típusú terhelés. Ugye egy normál Szigetnapon, amikor tart a fesztivál, akkor a rend az nagyjából, hogy körülbelül, ha a magyarok számára nagyon ismert és szeretett sztár is van, akkor is maximum a látogatók fele az, aki aznapra látogat ki, és jellemzően magyar. A látogatóknak fele, inkább még több is általában, kínálvó külföldi látogatója a Szigetnek, aki ebből eredően nem közlekedik aznap, hanem csak a Sziget Fesztivál hetét megelőzően, vagy azt követően, amikor a sátrával érkezik, vagy elhagyja a Szigetet. Tehát magyarul sokkal kisebb a terhelés. A Rihanna volt utoljára akkor a érdeklődést kiváltó koncert a Szigeten, a budapestiek körében is, hogy ilyen méretű terhelést kapott a Sziget, mint amit most fog. Tehát éppen ezért nézzük, hogy akkor mi működött és mi nem működött. Én ezzel már fővárosi képviselőként is foglalkoztam, meg most is nyilván a MÁV révén erre ránéztünk. Valóban a Puskás egy jó referencia, nagyjából olyan, mint hogy egy teltházas Puskás meccs lenne, kettes metró nélkül, és egy olyan stadion nélkül, ami erre van kitalálva. Tehát ez egy elég nagy kihívás lesz a város közlekedési rendszerének, és magának a Szigetnek is, ugye valójában azért a legszűkebb keresztmetszet, az maga a K-híd, aminek a felújítása egyébként most el fog indulni, ezen sokat dolgoztunk, de csak a Sziget Fesztivál után tud már elindulni, hiszen ha le lenne zárva, akkor még nagyobb baj lenne. És a K-híd a jelen állapotában ugye nem tud egyszerre nagy tömeget fogadni, tehát ott ugye azért vannak azok az ilyen szűkítő elemek, amiket mindkét oldalon mindig kiraknak a rendőrök a fesztivál idején, mert nem mehet rá egy adott mennyiségnél több ember egyszerre a K-hídra, tehát mikor le is száll nagyon sok ember a hévről, nagyon sokan egyszerre akarnak hazamenni, akkor nyilván ott kialakul egy torlódás, tehát itt éppen azért lesznek külön buszjáratai is a BKK-nak a nyugati pályaudvartól, azért lesz hajó, ami nyilván nem old meg minden, de egy kis extra kapacitást ad, és ezért próbálja majd bátorítani a Sziget a látogatók egy részét legalább, hogy ne a K-hídon, hanem az egyel délebre, a Szentlélek térhez közelebb eső H-hídon hagyják el a Szigetet, hogy ezt a szűk keresztmetszetet amennyire lehet enyhíteni lehessen, és persze a hév pedig egész éjjel sűrített menetrenddel fog járni. Azért azt kell látni, hogy ez egy órában, ha minden jól megy, akkor is 10-12 ezer embert jelent. Tehát ez ahhoz, hogy 63 ezer ember oda megérkezzen, úgyhogy nem alszik kint senki, ahhoz, ha minden szuperül menne, akkor is 5-6 órára van szükség, és nyilván óhatatlanul elő fog állni olyan helyzet, hogy ez nem egyenletesen jelenik meg. Tehát itt biztosan az jár jól, aki minél előbb kimegy, és egy kicsit el van a hajógyári-szigeten, azért jó idő lesz, nyár lesz, ennél rosszabb dolgok is történhetnek, tehát szerintem érdemes kimenni, piknikezni, kimenni előbb annak, aki tud. És hazafelé lesz nyilván, mint minden meccs után, vagy minden nagy koncert után, általában még kijutni az egyszerűbb, mert ott az jobban szétoszlik, de a vége után hazafelé van mindig a legnagyobb nehézség, ez minden foci meccs szervezésénél, vagy nagy olimpiai egyéb esemény szervezésénél, és mindig a hazafelé menet a nehéz. Éppen ezért van az, hogy lesz lesznek különböző afterbulik is ott, amennyire tudom, hogy aki esetleg úgy dönt, hogy nem egyből az első évvel akar a koncert vége után hazamenni, már pedig az nem fog sikerülni az emberek nagy részének, hogyha még marad egy pár órát utána a szigeten, akkor is legyen program. Ezt csak így lehet megoldani.
0: A 9000 vagy 10000 az nagyjából, amit az óránként az egyes villamos vagy a hév tud elvinni, mondjuk a Batthyánytól az Árpád hídig? Tehát így számol ilyenkor, vagy így számoltok, hogy nagyjából ez hát a 9000 per óra?
2: Hát itt három bejárati pont van a szigetre. Egyik a K-híd, amit ahogy mondtam, ott van egy jelentős kapacitáskorlát, hogy mennyi embert lehet átengedni. Úgyhogy nagyjából ilyen két sorba tudnak az emberek menni, annál több nem fér be. Van a H-híd, amin át lehet menni busszal is, ezt fogja is használni a BKK, meg gyalog is, egyel délebre, és van a hajós bejárat a túloldalon, de hát ott meg ugye a hajók kapacitása az elég szűkös. Ez határozza meg valójában, nem a hév önmagában, hanem hogy a szigetnek a három bejáratán mennyi ember tud
0: egyszerre bejutni. Igen, mondjuk ez a hajójárat, ez aranyos a BKK-tól, 300-an fölférnek a kis hajóra, ott azért párszor fordul a hajó, de az is egyfajta segítség, hogy ott
2: négy
0: is pár
2: ezer ember. Azt hiszem, hogy azért...
0: Négy hajó.
4: Én hónapokkal ezelőtt bedobtam, hogy egy ponton hidat azért csak össze kéne ácsolni.
1: Igen.
0: Egyébként azért nem egy rossz megoldás, hogy valahol a sziget és a pesti oldal között egy hidat. Igaz, hogy a hajóforgalmat zárni kellene.
4: Na, menjenek a másik oldalon.
2: Hát a kis oldalon lehetne új hidat építeni, ugye ott a K7 felújítás a tervben is van. Ugye a probléma az, ez sok gondolkodás volt egyébként már a korábbi években, hogy amíg a K-híd épül, mit lehet csinálni, hogy mindenhol természetvédelmi területek vannak, és ott eléggé bele kéne nyírni a növényzetbe ahhoz, hogy ott bármilyen híd meg tudjon olyan helyen érkezni, ahol ma nincs. És végül ezért lett ez elvetve, és ezért a K-híd felújítása kezdődik el rögtön a Sziget Fesztivál után, és azt fogja most a Budapest közút és a főváros rendbe rakni, úgyhogy még jó pár évig használható legyen, és egyébként pont ezek a típusú korlátozások, hogy egyszerre hány ember mehet rá, ezek megszűnjenek, de ezt az idei nyára már nem lehetett megcsinálni, mert nem volt rá idő onnantól, hogy ezt a pénzt kiharcoltuk még évelején.
1: Amikor láttátok, hogy mennyi egy ment el 60 ezer hónapokkal ezelőtt, ez már kiderült, akkor volt egy ilyen...
0: Ajajajajaj, ezt rajtunk fogják leverni.
1: De volt egy ilyen halksóhaj, cseszt.
2: Ugye volt ez a, emlékeztek rá, hogy volt egy elég nagy közéleti vita arra, hogy a szigetnek hogyan és miként segít a fővárosnak, hogy mentjük meg, hogy legyen idén is sziget. Ugye ennek én is részese voltam, és próbáltuk kirakudni a feltételeket, ott ugye ebben minden közéleti szereplő megszólalt, nagy viták voltak, és már akkor lehetett tudni, hogy ahhoz, hogy a gerendaiék meg tudják menteni a szigetet, és azután, hogy a külföldi tulajdonos kiszállt, ezt meg tudják oldani, egyszerűen kell olyan programokat csinálni, ami a magyar fiatalokat jobban érdekli, és kimennek szívesebben. Mert a külföldi érdeklődés azért az nagyjából fix, és az nem tartotta el egyedül, és akkor már lehetett tudni, hogy valamilyen olyan programot szeretnének, ami nagyobb számban megszorítja a magyar fiatalokat, viszont ők, mivel itt laknak Budapesten vagy környékén, vagy akár vidékről is, inkább egy Intercity-vel feljönnek, ezért nyilvánvalóan nem fognak kint sátrazni egész héten. Tehát ez, hogy lesznek ilyen nagy terhelésű napok, erre az első perctől készültünk, még szerintem talán azelőtt is, hogy tudtuk, hogy ki fog fellépni. Tehát ez tudnivaló volt. És hát összességében is volt egy nagy menetünk annak érdekében, hogy a magyarok nagyobb számban tudjanak kimenni a szigetre. Ez volt valójában az egyik legnehezebb vitáspont, és ugye, hogyha valakinek van országbérlete, Pestvármegye bérlete, vagy budapesti bérlete és diák, tehát ugye akár egyetemista, akár középiskolás, akkor egy nagyon kedvezményes félárú szigetbérletet tud venni. Ez a MÁV applikációból és a BKK applikációból is elérhető. Tehát azért, hogyha valaki magyar fiatalként kimenne a szigetre, azért most az idei évben sokkal jobb esélyekkel indul ennek neki, mint bármikor korábban. Ez volt az ára annak, hogy a sziget kedvezmény kapjon a fővárostól az újrainduláshoz.
0: Csak ez azt jelenti, hogy a kifelé jövő embereket is napi sűrűségű egyes villamos és hév viszi, tehát hogy szinte folyamatosan,
2: abszolút.
0: Mert ott akkor fel kell szippantani, még 30 ezer benn marad az afterpartin, de mondjuk 20-30 ezer úgy dönt, hogy szépen kikocog, akkor őket is sűrített járatokkal kell hajnalba hazavinni, vagy elvinni.
2: Ez így van, így van. Tehát a hajnali időszakban is a hév is 5 percenként fog járni, a villamos is sűrűn fog járni szinte munkanapi sűrűséggel, így készül a MÁV és a BKK is. És egyébként készült most a puskásos nagy meccsekről egy elég érdekes analízis, és azt látjuk, hogy például a megosztott rollerek és addigra már a Bubi is újra működni fog, Bubik és hasonlók azok ilyenkor azért nagyon tudnak még segíteni a csúcsot ki egyengetni. Még a sziget normál napjain is az látszik, hogy rengeteg rollert raknak le és vesznek föl a Sziget Fesztivál bejáratánál, és az alsó rakparton jönnek be. Ez nyilván, mint a rollerezés, általában bír a maga biztonsági kockázataival, de abba tud segíteni, hogy még valamennyi extra kapacitást adjon. Tehát még az is meg fog jelenni, sokan mikromobilitással közlekednek ilyenkor.
0: Ugye ilyenkor a Lime vagy valamelyik nagy szolgáltató kialakított egy parkolóhelyet, mert ugye csak ott tudod lerakni, ahol ő erre engedélyt ad a térképén.
2: Igen. Ők is, meg a bérautósok is szoktak ilyet csinálni. Azt nyilván azt feltételezi, hogy valaki alkoholmentesen csinálja végig az estét, de még a bérautós cégek is szoktak ilyenkor extra állomásokat csinálni.
4: A Bubit lehet egy sör után vezetni? Vagy kettő? A bringás szolgáltatást?
2: Hát ugye úgy változott a KRESZ az előző kormányzat idején, hogy minimális alkoholos befolyásoltság alatt kerékpározni lehet, igen.
4: Aha, 3300 bringát ígértek, az meg lesz addigra, hogy az a kezdet, azt nem tudom, tudod-e ezeket én a most számokat.
2: A főváros nevében én már nem mernék nyilatkozni, hiszen nem dolgozom ott egy jó ideje, de a Bubinak elvileg már most is kész kéne lennie, látom, hogy még vannak nehézségeik, szerintem azért nyárra ennek össze kéne állnia. Elvileg május vége volt a korábbi szerződéses határidő, az letelt. Azt, hogy most ez pontosan hogy áll és mikor lesz kész, ezt a békeket tudja megmondani.
1: Ilyenkor van B, meg C terv, ilyen vészforgatókönyv, tehát mi, hogy nehogy Isten, van egy áramszünet. Nem megy a hév, leáll az egyes villamos. Szóval, hogy ilyenkor fel vagytok készülve mindenre?
2: Hát, hogy mondjam, ezt azért nem állítanám, mert nyilván itt azért nehéz kiválasztani, vagy kiváltani ezeket a kapacitásokat, és azért mégiscsak akármennyire is fontos koncertről van szó, vagy fontos zenei eseményről azért, hogy mondjam, nem kritikus infrastruktúra ez feltétlenül, tehát ha ilyen van, ne legyen, remélem nem lesz, akkor valószínűleg csúszni fog a dolog, mert nem fognak tudni ki, ugye nem lehet ezt pótolni, ezt a kapacitást, amire itt szükség van buszokkal. Nyilván most, ha valami történik a Szentendrei hévvel, akár csak egy normál szigetnapon, nyilván ugyanúgy küld pótlóbuszokat a MÁV vagy a BKK, mint amúgy, de hát nyilván egy ilyen terhelés mellett azért ez biztos nem tud elég lenni. Ezért is érdemes tényleg, és ez nem csak azért mondom, mint amikor mondják, hogy indulj el időbe az iskolába, mert akkor biztos odaérsz, hanem tényleg egy ilyen eseménnyel érdemes rátszámolni azt a pár órát, hogy az ember előbb kimegy, visz magával, nem tudom, néhány doboz sört vagy valamit, és akkor megissza a barátaival, el van, kim van előbb, nem a legnagyobb tumultusba ér ki, és hazafelé is rászámolni egy kicsi időt, mégiscsak nyár van, és hogy mondjam, bulizni. Megy ki valaki a szigetre, hogy egy ilyen rendezvényre megy, és nem utolsó pillanatban takra oda érni, mert ott azért az már tud nehéz lenni.
0: Abba baj lesz,
4: igen. Köszönöm, hogy a koncertet javítottad zenei eseményre.
0: Hívjuk inkább így. A koncert erős tudat. Dávid, nagyon köszi, jó munkát neked, meg egyetlen időt szántál ránk itt nagyon a sűrű teendő közepette. Köszönjük szépen, jó munkát, ciao, Vitézi Dávidnak, köszönjük szépen. Írom, aki történelmi gyerekek, az első miniszter nálunk.
4: Nem.
0: Már ki volt? Volt valaki klasszban talán, nem?
4: Nem, az már itt volt a földművelés ügyből kifolyólag
0: valaki
4: beszéltünk.
0: Valaki volt már?
4: Igen, már nem emlékszem pontosan, de talán a Nagy Istvánnal
0: már lehet, beszéltünk. Igen.
4: A második, de igen. Az biztos, hogy ebben az új érában az első. És igen. Akkor még két kreditünk van.
0: Bocs, az egyiket el kellett lőni az Oti bulira. Ne arra húgyatok.
4: Vannak fontos.
0: Egyébként
4: meg rohadt jó ötletek jöttek, tehát az egyes.
0: Igen.
4: A Velencei tó összes csónakját és vízibicikliét át tudjuk hozni, mert sajnos nekünk az most nem
0: tökéletes,
4: kell.
0: Tökéletes, az is plusz 500 ember.
4: Plusz 500 ember, akik áthajóznak. Lehetne hívni egy ilyen nagyparittyás valami sztorit, ahol az igazán bátrakat átlőhetné.
0: A Pesti oldalról.
4: Lenne egy ilyen rohadt nagy fölfújt matrac, érted, a sziget partján, és akkor oda játszúzliznánk embereket. Remek ötletek van.
0: Teljesen jó ötlet, igen.
1: Arra hogy hány önkéntes révész fogja majd üzembe helyezni magát.
0: Ja, és átevezni a Dunán folyamatosan.
1: Az, lesznek ilyen megvilágosodik.
0: Feketén, tudod, feketén. Jönnek majd a vízitaxisok, hozzák az embereket.
1: Nem az lesz, hogy cigi, de motorcsónak.
0: Pont ezért van egyébként kettőkor kapunyitás. Tehát oké, hogy rászánod a délután, meg meleg van, de hogy kettőkor nyílik a kapu, és akkor azért így van időd mondjuk este 5-6-ig bejutni. Tűzhomáltozás, persze. Igen, egy csomó minden ott már él. Tehát, hogy oké, hogy maga a sziget az, mit tudom, 3 nappal később indul, de ott már a kiszolgáló egységek, az óriáskerék, egy csomó minden már ugye működőképes lesz tulajdonképpen augusztus 8-ára. Tehát, hogy bejössz kettőkor, akkor nem egy üres nagy színpaddal találkozol, hanem ott már nem rendezvényhelyszínek vannak, de nyilván mondjuk kiszolgáló egységek, helyszínek, éttermek, italok, bárok, azok már abszolút működnek. Jó, tehát a fogyasztás az rendben van.
1: Azt mondom nekem, hogy hány nappal előtte menjünk ki elásni a készleteket.
0: ez fakultatív. Csak vigyázz, hogy ne építsenek rá valamit. Na jó van, gyerekek, hát ez lesz akkor augusztus 8-án, 2 órakor nyitjuk a kapukat, ahogy mondtam, tehát érdemes tényleg egy kicsit előbb jönni. Ha valaki ilyen 7-kor, 8-kor érkezik meg, az 9-10-es bejutással számoljon. Tehát ez vicces.
1: Figyelj, ez nagyon jó, mert jön majd egy ilyen szupersztár így koncertezni, és akkor azt fogják mondani, hogy Rihanna és DJ Otis.
0: Hát a Rihanna hasonlat azért fáj csak, mert itt írja, hogy emlékeztek, fél óra után lement a színpadról, és unatarcó hazament. Emlékeztek? Mindenki őt várta, iszonyat szarbuli volt, végigunta az egészet, 3-4 órát volt a színpadon, előadott 3 dalt, és lement a színpadról. És így állt 60 000 ember, hogy mi a fuck? És soha többet nem jött vissza. És borzasztóan unta azt a 3 dalt is, és nagyon szarul szólt.
1: Viszont olyat verkelt, ez volt, azért érdemes volt.
0: Ez volt az óriási Rihanna koncert, ez megvan? Emlékeztek? Óriási balhé volt belőle. Mint nyomott 50 perc, egy órá, unta nagyon, letett a mikrofont, azt mondta, hogy köszönjük elég. Kelet-európai kis turné, ő ezzel nem nagyon foglalkozott. Megérkezett magánhelikopterrel, 50 percet lenyomott.
1: Hello, Bukarest!
0: bemondta, és utána levonult a színpadról. Ez volt, igen.
5: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió az 50.

itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Egy szuper hétvégét kívánok mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Ez a mi slágerlistánk, az elmúlt hét játszási listája. Ezeket a dalokat szeretjük nagyon a jelenben. Rögtön az elején mutatom is a sereghajtókat. 50. volt ugye az I Don't Wanna Wait David Guettától és a One Republic-tól. 49. helyen játszottam Dua Lipától a Training Season-t. 48. állok Ava Max és a Car Keys. Topic, Fastboy, Forget You, 47.

Ezek után érkezett a 42. helyen a Die With A Smile Lady Gaga-tól és Bruno Mars-tól, valamint a Riptide a 41. helyen Szigálától és Jack Summit-tól. A folytatásban a Dracula, a Tame Impala-tól. Ők egy 5 tagból álló ausztrál együttes, főleg pszichedelikus zenét játszanak, illetve annak alműfajait, pszichedelikus rock, pop. Ez a daluk jó sok remixet élt meg az elmúlt időszakban, egy speciál egy Jenny Boys Noise remix. A Dracula nem egy klasszikus vámpír történet, egy olyan emberről szól, aki jobban érzi magát a sötétben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Kygo, Eva Max, Whatever a 37. helyen játszottam. Disturbed, Sound of Silence, Serial feldolgozásában a 36. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. A 35. helyen hallhattuk Purple Disco Machine-től, Asdis-től a Beat of Your Heart című dalt, 34. volt Alex Warrenter az Ordinary, 33. Teddy Swims és a Loose Control. Ezután érkezett Rehab-től, Inától a Rock My Body a 32. helyen. 31. a folytatásban egy szakítós szám Kamrad-től, a Hug Yourself. Maga Kamrad azt mondta egyszer, hogy ez egy tipikusan olyan szakítós dal, ami nem akar szakítós dal lenni, mert hogy nem szívfájdalomról szól, hanem arról az érzésről, amikor egy kapcsolat végén rájövünk, hogy igazából a másik fél veszíthet többet, és nem mi. Kamrad, Hug Yourself,

0: itt a Rádió Egyen. A Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. 31. volt Kamrádtól a Hug Yourself, 30. Joe Corey és a Be Alright. Ezután jött a 29. helyen Kygo-tól, a OneRepublic-tól a Chasing Paradise, 28. Selena Gomez-től a Single Soon. 27. lett Matt Sassari, Hugel, Sonic és az It Feels So Good.
1: Rádió egy Top 50. A 26.
0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Ez a dal 9 hónapig élt titokban, mert hogy Jennifer Lopez 2025 nyarán már előadta a koncerten, de ez a stúdióverzió csak 9 hónappal később jelent meg. Hónapokon keresztül a rajongói csak a TikTokra felvett rossz hangminőségű felvételekből ismerhették, és ez azért egy komoly várakozást épített a dal köré. A Rádió egy Top 50-ben a 26. helyre lépett elő Jennifer Lopezzel és David Guettával a Save Me Tonight.

visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 24.

0: Rotola la Larry. Ezután érkezett Cyriltől a Stumbling In. A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Teddy Swims és a The Door indítja majd a 23. helyről.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió egy bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió egy stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái. DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy top 50. A 23.

a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Ez a Top 50, szép hétvégét mindenkinek, Györke Attila vagyok, már a legszebb helyezések érkeznek. 22. ezen a héten Ray és a Where is my husband, a dal, amit már korábban megírt, ezt nem rég árult el, és nagyon várta az albumot, a dal, amin végre megjelenhet. Azt mondta az énekesnő, egy olyan időszakában íródott, amikor még főként dalszerzőként dolgozott másoknak, esetleg más zenészek felkérésére énekelt a dalaikban, kereste a saját hangját, és emiatt lehet különlegesebb a zene a rajongók számára. Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben ezen a héten a 22.

0: 16.
1: A Stay a Little Longer érkezik ezzel a dallal egy ex-rádiós kolléga Joe Corey, akinek 4 évig volt saját klubműsora Anglia országos rádióállomásának Kiss FM-en. 2018-ban indult a show, minden szombaton este 9-től a legütősebb klubdalokat játszotta a Kiss Nights-ban. 2022. februárjában volt az utolsó adása, és azt mondta, ez a 4 év is nagyon-nagyon sokat segített neki abban, hogy elismert lemezlovas lehessen Angliában. Joe Corey ezt a dalt a Galantis-szal készítette, Stay a Little Longer, a héten már a 16.
2: Hi, I'm Joe Corey, and you're listening to Radio 1.

követte az imént Ed Sheerantől a Camera Serial remixében. Taylor Swift-tel folytatom, aki a zeneit maga írja, viszont pop előadók között is ritkaság, hogy van olyan albuma, amelyen csak olyan dalok találhatóak, amelyekben egyáltalán nincs sztárszerző. Ez a 2010-es Speak Now című korong teljes egészében egyedül írta, akkor 20 éves volt Taylor Swift. Ez a zenéje, az Open Light is saját dal, viszont vannak társproducerei, nem más, mint Max Martin és Shellback, sláger királyok, akiktől a legnagyobb mainstream slágerek jöttek az elmúlt időszakban. Ez is nagyot fut, 12. az Open Light.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show, a

0: egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopronfest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harsonkóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
5: Július 2-3-4.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

50, csak igazi mai sláger megy. Most Szemfeltől, aki egyike volt azoknak, akikkel berobbant a nyár május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Szuper jó DJ, de vérbeli üzletember is, és marketingben is otthon van. Marketinget tanult az egyetemen, úgyhogy neki nincs szüksége menedzserre. Megold mindent önmaga. Szemfelt, akitől ez a dal a 8.

Itt a Rádió Egyen, a Top 50-ben közeledünk a dobogóhoz. B.B. Rexha és a New Religion most. Az énekesnő tini korában trombitált, ezt lehet róla tudni. Ő tehát az a popstar, akiről elmondható, hogy hangszeren, sőt fúvós hangszeren játszott iskolai zenekarban. Hasonlóság köztem és B.B. Rexha között, hogy én is trombitáltam tini koromban, különbség, hogy én csak papír zsebkendőbe. Ez van, B.B. Rexha, New Religion, ezen a héten a negyedik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
6: Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Biztosított Nyíregyházán a rászoruló gyermekek nyári étkeztetése, a térítésmentes ebédet eddig több mint 300-an igényelték, összesen csak nem 500-an jogosultak rá. Az ételt házhoz szállítással kapják meg az érintettek. Indul az idei nyári diákmunkaprogram, Nyíregyházán is várják a 16 és 25 év közötti fiatalok jelentkezését, akik többek között a polgármesteri hivatalban, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT-nél vagy az önkormányzati óvodákban vállalhatnak munkát. Felveszik a harcot a vérszívókkal Nyíregyházán hétfőn a kora reggeli órákban, légi és földi úton is gyérítik majd a szúnyoglárvákat a városban, főleg a mélyen fekvő területeken és a vízpartokon kell számítani erre. Extrém melegre készülhetünk ma is, perzselő napsütés mellett itt Nyíregyházán 38 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mix

91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy, hello mindenkinek, hőségriadó ide, hőségriadó oda, amíg teljesen meg nem sülünk, addig mi hozzuk önöknek a legütősebb, legmenőbb zenéket. Elindult a mai Daily Mix, benne most Ray Dalton énekel, az a Blood Running.

ez a Rádió 1, Nyíregyházan és környékén a 91-en, és hú, ez nagyon izgalmas. Képregény rajzoló tábort szerveznek 12 és 15 év közötti gyerekeknek Nyíregyházán. A tábor július 6-a és 10-e között lesz a Városi Könyvtárban, néhány napig még lehet jelentkezni, a nyíregyháza.hu oldalon megtalálják a részleteket. Közben pedig Daily Mix a Rádió 1-en, jön a Fastboy és a Good Life!

Itt a Rádió 1, Nyíregyházán és környékén a 91-en, csak igazi mai sláger megy, és figyelem! Július közepéig pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek a Nyírség Intercity-k. Úgyhogy aki a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vasútvonalon közlekedik, az indulás előtt mindenképpen tájékozódjon az aktuális helyzetről. Tehát július 18-áig lesz érvényben a módosított menetrend. A Daily Mix-en

0: 91 Rádió egy Nyíregyháza. Csak igazi mai sláger megy, és elérkeztünk a mai Daily Mix végéhez, de az igazi mai slágerek természetesen maradnak velünk ezután is. Például mindjárt jön Martin Garrix és a Butterflies. Ezzel a dallal nyitjuk majd Magyarország leghosszabb zenei óráját. Rádió 1 Nyíregyházan és környékén a 91-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balog István Vilmossal. Csak igazi mai sláger megy 91.1.

Egy rádió, egy nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy, és elkezdődött az idei Zene Showstone koncert sorozat, ahogy minden nyáron, most is szerdánként és szombatonként hangulatos koncertekkel várnak bennünket a Sóstói piac mellett felállított színpadon. A teljes kínálatot megtalálják a Zene Showstone Facebook oldalán. Nézzenek rá, biztos, hogy találnak kedvükre valót. Jó szórakozást! Ez pedig itt a Rádió 1 az igazi mai slágerekkel. Jön Kátó!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Que te fi llorar.
1: Ez itt a 91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy. Az úton lévőknek mondom, hogy még mindig tart az útépítés a 4103-ason Nyírtét és Apacs között. A 7-es és a 10-es kilométer között nagyon figyeljenek, félpályás lezárás van mindkét irányban. Ennek megfelelően tessék közlekedni. Mi pedig itt a 91-en szigaladalával szágódunk tovább. Jön a Riptide!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy, és foci, alakul a Spari csapattal a következő szezonra. Itt a legújabb igazolás, Kaczwinski Dominikot, egy 20 éves, 194 centi magas védőt igazoltunk, a fiatal tehetség Újpestről igazolát Nyíregyházára, és mostantól a mélyeinket erősíti. A bajnokság egyébként július végén kezdődik. Hajrá Nyíregyháza, hajrá Spari, és hajrá Rádió 1, jön Ray Dalton és a Do It Again.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor?
3: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
5: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például a szombati sziesztához, ami ebben a irdatlan melegben abszolút aktuális és indokolt. A mikrofonnal egészen délután 5-ig Kismárti, és írt nekem a fuvaros Tibi. Szia Márti, közlekedési hírem ugyan nincs, csak egy kérésem minden közlekedőknek, de elsősorban az autósoknak. A brutál meleg ellenére próbáljunk meg odafigyelni a társainkra, legyen szó kerékpárosról, motorosról vagy egyéb közlekedőkről. Tibi a fuvaros, hogyha neked is még falni kell a kilométereket, akkor jó zenék szóljanak közben a háttérben. Kashmir és a Wild Ride, de hozom nem sokára a Taylor Swift újdonságát.

0: miért a Rádió 1-et hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift például, aki hát az esküvőjéhez most már tényleg nagyon közel van, Travis Kelce sztár focista lesz ugye az ő férje. Június 13-ra tettek fogadásokat, hogy akkor lesz az esküvő, de túl vagyunk ezen a dátumon, még nem házasodtak össze. Na most az új dátum, amit nagyon valószínűnek tartanak, az július 3-a, New York, Madison Square Garden. Ezek a fő paraméterek, ez egy ilyen 1000 fős lagzi lesz. Taylor Swift és az Opelite aktuális kedvencünket hozom most.

igazi mai sláger megy. Rozi üzenetét olvasom, a 0620-311-111-re írt. Hello, kedves Márti, hiányoltalak egy hete Atisnál. Írta, hogy Szabin vagy. Kipihented magad? Rozi, csak neked mondom el, tényleg csak neked lábadoztam. Orsvény műtétem volt, nagyon brutális, úgyhogy remélem mostanában nem lesz hasonló a részem. És hát látom, hogy te is lábadozol, hogy fogtömésed volt. Úgyhogy legyél most a hűvösben, az árnyékban. A Tatabányám egy órája is 36 fok volt az árnyékban. Meg azt írod, Rozi, hogy izgulsz, hogy vissza kell menned a fogorvoshoz. Rozi, akkor izgulj, én mindig ezt szoktam mondani, hogyha neked kellene ezt a tömést megcsinálni. Na, akkor megnyomhatnád a pánikgombot, de így, hát a fogorvosnak ez csak egy átlag szerda lesz. Neked is hozom az eszpresszót.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most egy igazi független és bátor nő, Bibi Rexha, aki meglépte azt, hogy szakított a kiadójával, és kiadótól függetlenül jelentette meg a negyedik stúdióalbumát, a Dirty Blonde-ot. Elképesztő sikereket ért el vele ezen a héten. A független kiadású projekt a Billboard Top Dance Albums listán az első helyen debütált, ez nem semmi. Aztán a hatodik lett az Independent Albums listán, ugye ez a független albumokat rangsorolja, a Top Album Sales listán a hatodik, és 43. helyen a Billboard 200-on. Na, az egy nagyon komoly brigád oda bekerülni. Bibi Rexha, Faithless, New Religion,

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Halló!
1: Szia, Martin, Zita vagyok, és szeretnék egy üzenetet mondani a legkedvesebb testvéremnek, a kisöcsémnek. Egyszerűen csak nagyon hálás vagyok érte, úgy hívják, hogy Zalán. Szóval Zalán, ez a következő szám most neked szól.
0: Bepárásodott a szemem, Zita. Sose gyepáljátok egymást, mint a tesók általában? Mindig ilyen kiegyensúlyozott?
1: Hát, amikor fiatalabbak voltunk, akkor igen.
0: Hát most, hogy így megöregedtél már.
1: Ja, hát ilyen kiskorunkban. Most már annyira nem. Most már fontosabb az, hogy ott legyünk egymásnak.
0: Na, hát azt kívánom, hogy ez felnőtt korotokban is tartson ki, és Kámrád igazi mai slágere nektek is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili,

0: Buli a Dunaparton a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. I'm a Sopronfest, július 2-3-4.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Ma is sláger megy, a mikrofonnál Kismárti. Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. 2 órán át még együtt rádiózunk, én ennek nagyon örülök. 5 órától Kuki érkezik, aztán Diszkósit is lesz, 8-tól 9-től World is My Radio Show. Éjféltől egy superstar guest mixel szól majd Laidback Luke. Ő ugye egy holland star DJ producer, Philip Filippino, Philip Holland. És nagyon nagy szerepe volt abban, hogy a 2000-es évek végén az Electro House meghódította, hát gyakorlatilag az egész világot. És most is egy holland DJ-t hozok, akivel nemrég együtt bulisztunk a születésnapi fesztiválunkon. Összenfelt!

Egy csak igazi mai sláger, megy gyors pillantást vetek az üzenetekre. Ugye 0623111111 a számunk. Írt Orosz Peti például, szia Márti, 1000 éve, de jó újra hallani. De aranyos vagy Peti, egy hétvégét nem voltam, de jól esik, hogy a hiányomat megérezted. Megint vitorlázunk viszont most a Badacsonynál. Kérhetek egy Rádió 1-es üdvözletet Mikinek, Kornélnak és Virónak? Hát persze. Hello, csapat! Remélem, hogy be vagytok kenve, meg ilyen UV pulcsitok van, mert őrületesen erős, valami 8-as most az UV sugárzás, azt gondolom soknak számít. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, ezt pedig hozom nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: I thought that I've been hurt before.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi

0: rádió egyen csak igazi mai sláger megy, 5 perccel járunk egyébként 4 óra előtt, és többen írták SMS-ben, hogy ha-hó, nálunk már 40 fok van. Gyorsan megnéztem az időképnek a hőtérképét, és hát itt Budapesten is ilyen 40 fok körüli értékeket is lehet látni, meg ilyen 39,12 és társai, és ugye melegszik az idő egészen hétfőig, akkor érjük el a csúcsot, aztán szépen fokozatosan visszahűl 2-től, majd a hét második felében jönnek a frissítő záporok, zivatarok. Most pedig Ray Dalton dalát készítettem be, jön a Blood Running mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17:15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó.

0: Egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy egy 20-as számon jött az kérdés. Sziasztok, lehet-e zenét kérni? Hát persze minden nap, viszont nyári üzemmódra álltunk át, Rádió 1-esek. A Live Mix is nyári kiadás lett, és a Cookie Weekend Show is Summer Edition, vagyis két órán át fog mixelni Cookie, Le Francia Muki. Ma 5 és 7 között, aztán 7 órakor kezdődik majd az élő kívánság műsor. A többi változatlan. Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy, ezt szól mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: and get the party lit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert 5 óra után pedig mixben szólnak majd. Kuki, a francia Muki a Before Party Show-val érkezik, ami 2 órás lesz nyáron. Summer Edition, ahogy ugyan a live mix is megújult a héten. World is My Radio Show is lesz a diszkosít után, és Laidback Luke guest mix a Soul Éjféltől. Én Kismerti is jövök, legközelebb, holnap délelőtt 10 órakor. Jó

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
6: Köszönjük!
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai slágerben.

World is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.

Szép jó napot kívánok mindenkinek, lök fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Én Kuki vagyok, és egészen 20 óraig együtt vagyunk, és van egy jó hírem. Ma 2 órás lesz a mix. Bizony. Summer Edition, lök fiúk.

lesz egy órás élő kívásom is. De most mixerek nektek az igazi mai slágereket. Érkezik az isteni Cyril. Stumbling in! Jól mondtam? Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást itt a Rádió 1-en.

Ez itt a Rádió 8-ok égez, ima is legyen, mert van egy jó hírem, ha esetleg most valaki bekapcsolta volna a rádiót. Ha mi nincs vége a mixnek, Before Party Show Summer Edition magyarul 18-től 19 óraig mixelek tovább az igaz ima is legereket egy órán keresztül, és kezdek nem sokára az isteni Camera-nál, és a szám címe elmondhatom, vagy tudtok fejből, azért elmondom, na, Be Mine, oké, okay? Oké, okay, nem sokára újra folytatódik a buli itt a Rádió 1-en. No, mi

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili,

0: live buli a Dunaparton a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Több nyár, több komfort. Vásárolj mide a Solunár AI Ecomaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor mide.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Check.

Meg egyszer szép estét kívánok mindenkinek, nem szabad csodálkozni. Most is mixelek nektek az igazi mai slágereket egészen 19 óraig, Before Party Show Summer Edition. Jó, ugye? Kevés a duma, sok a zene, bárhol vagytok. Én kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, tessék jól érezni magatokat, és érkezik rögtön Kamerad Be Mine. Meg egyszer hangsúlyozom, 19 óraig. Ha! Before Party Show Summer Edition, mixelek nektek! I love Cookie Cam, ne dumálj!

fog nektek. Hangra maximálisan, és az a dalt is utok jönnek kívánság műsorban, jó? Oké? Okay? De úgy mondtam, jönnek a Cookie, Carler, Fire, újdonság, a legújabb dalunk. Büszkék vagyunk egy picike, szabad néha, nem? Igen? Ja, hey!

Ez itt a Rádió Egy, csak igazi mai sláger, Match Before Party Show Summer Edition. Magyarul mixelek nektek az igazi mai slágereket egészen 19 óra, innen másfél órán keresztül ezt csinálom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Show Summer Edition, Mitty Chalent, inkábbjobban mondva Kuklikám, egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, minden nap 17 és 19 óra között, óriási mix itt a Rádió 1-en.

0: Show Summer Edition itt a Rádió Egyen. Kukikám, ne dumáljál, nem kell, csak zene! Hey!
1: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

Nem mixelek az igazi majságereket, és így is lesz egész nyáron. Before Party Show Summer Edition érkezik az egyik kedvencünk, Kashmir Wild Ride. Ha valaki szereti a jó zene, ez muszáj szeretni, és köszönöm. 19 óra 20 óraig viszont kívánság műsor, jó? De úgy mondtam most, még egy pár percen keresztül mixelek tovább az igazi majságereket, itt a Rádió 1-en. Együtt bulassunk, együtt budizunk. Nem szép az élet, de hogy nem!

Folk, mert szerintem valamikor előzni fog David Guetta, tényleg. Jönnek a Jamaican, igazi nyári feeling, hát tudjátok miért? Hát Before Party Show Summer Edition, szóval együtt nyaralunk!

0: Ez itt a Rádió 8 Sok igazi mai slágerekkel megy vége a Before Party Show Summer Edition, de holnap újra mixelek nektek az igazi mai slágereket 17 órától 19 óraig. Nem sokára előkívásai műsor, tudtok telefonálni, SMS-ezni, vagy bejelezni a 0623-111-111-re. Nem sokára újra zene érkezik Ed Sheeran és Camera Cyril Remix. I don't need a camera to capture this
1: moment. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor
5: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
1: Reklámot hallottak.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
6: Köszönjük!
2: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
7: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és a

0: Rádió 1-en.
1: A kívánság műsor elkezdődött, lányok, fiúk, nyugodtan lehet hívni engem a 0620 311 111-re, a vonal túlsó végén egy anyuka. Hello anyuka, szia!
2: Hello, szia, Kriszti vagyok.
1: Kriszti, mi újság, hogy vagy?
2: Minden rendben van, próbáljuk ezt a meleget túlélni.
1: Hát igen. Inni kell sok vizet és sok locsolás.
2: Az biztos, igen. Most egy szülinapi bulit tartunk.
1: Na, kinek van a szülinapja?
2: Hát a kisebbik fiam lesz.
1: Hányod?
2: 8 éves.
1: 8 éves lett a kisfiad.
2: Igen.
1: Hogy hívják őt?
2: Dominik.
1: Dominik, és most buli van vagy? Otthon vagy, tehát kicsit mesélj.
2: Volt buli. Nem, egy kis buliba vagyunk, ugye itt vannak a barátai, úgyhogy lesz vizitbomba parti.
1: Az igen.
2: Van ugrálóvár, úgyhogy minden.
1: De jól csináltak. Akkor boldog születésnapot kívánunk Dominiknek, és a jó bulizás, és jaj, de cuki, és jó bulizás nektek, jó?
2: Jó, köszönjük szépen.
1: Ciao, szia, szia.
2: Hello, szia.
1: Érkezik egy jó hangulat zenelenok, fiúk, imádom, Alex Kenji, Bambole, hangjöre maximálisan.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor 20 óraig, a vonal túlsó végén kit köszöntsünk, halló, hopp!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Monsieur Viktor, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, kitűnően. Kaputechnikával foglalkoztam ma.
1: Mivel?
2: Úgyhogy, hogy kell kapukat kinyitni? Hát, mintha betörőnek készülnék, persze nem fogok ilyet tenni.
1: Nem mondd meg, ha nem tudsz, hogyan kell nyitni egy kaput. Fogad a kezedet,
2: kilincseskét.
1: Igen, így van, hát most
2: így
1: na.
2: Van.
1: Most ne ragud rám, de nem szeretném oktatni téged, hogyan kell nyitni egy kaput.
2: És akkor ezt hogyan modernizálod? Hogy mondjuk én innen, ahol most vagyok, persze nem mondom meg, hogy hol vagyok, mert nem releváns. Igen. Hogy nyitom ki a te kapudat ott, ahol te vagy?
1: Stílus.
2: Hát hosszú a kezem, jó messzire elnyúlom. Vagy valamilyen elektronikával, de?
1: Elektronika, de adom neked elektronika mindjárt. Na jó van, oké. Okay. Szóval jó munkát kívánok neked, egy kapunyítás, ez nagyon nehéz, tényleg. Na, figyelj, kértem tőlem Taylor Swift a legújabb opalét, kinek szeretnéd küldeni?
2: Minden kapunyítónak.
1: Jó, oké.
2: Okay.
1: Na, okay. Na, köszönöm szépen a telefontak, jó, kicsit nevetünk, jól esett. Vigyázz magadra, és sok kapunyítást, jó?
2: Köszönöm, sziasztok!
1: Na, érkezik Taylor Swift, a legújabb deltőle, tényleg, hívjatok tovább, kívánság műsor 20 óraig.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! Pörög az idő, tényleg 19 óra múlt 31 perccel. Még fél órán keresztül élő kívánság műsor, most kit köszöntsünk. Halló!
2: Szia, Kuki Zsófi vagyok.
1: Szerbusz Zsófi, mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm, meleg van. Úgyhogy valami olyan számot küldj, ami hideg lesz.
1: Jó, oké, Titanic.
2: Jó lesz,
1: tetszik. Ja, inkább egy jó kis pörgős zene, hogy kis nyár van, gyerekek. Ne panaszkodjunk utána, amikor tél lesz és isti fog a hó, akkor mindenki fog mondani, hogy hú, de jó volt az a nyár, nem mindegy. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek, akinek melege van, és hűvöset szeretne.
1: Oké, okay. Rendben, értettük az üzenet, hogy meleged van, oké. Okay. Rendben, azért tarts ki, jó, mert szerdai kicsit kenikulé lesz, utána jön egy kis lehűlés,
2: küldj
1: jó?
2: Nekem egy légkondit, Kuki, jó, köszi.
1: Be, persze, dobj neked címet, jó, SMS-en, jó, küldöm.
2: Oh, jó, oké, okay, köszi.
1: Ciao, szia.
2: Yeah.
1: Érkezik akkor Hertz, Purple Disco Machine legütt, a szem címe Wonderful Life 25, itt a rádió egyen.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, itt van a mai utolsó telefonáló. Hello, szia, hogy hívnak téged?
2: Hello, Móni vagyok.
1: Szerbusz, Móni, mi újság, hogy vagy?
2: Meleg, nagyon meleg.
1: Mindenki azt mondta nekem ma, és mindig azt mondom, hogy télen meg fogunk sajnálni, hogy milyen jó idő volt nyáron. Na.
2: Akkor nem tudtam semmi újdonságot mondani.
1: Nem, de figyelj, semmi baj, örülök, hogy hívtál engem, örülök. Na, kértem tőlem egy újdonság, ami isteni Tame Impala és Dracula, igen, kinek szeretnék küldeni? Ajaj, bizony.
2: Hát, mindenkinek és kitartásod be a melegbe.
1: Akkor még
2: holnap még meleged lesz.
1: Igen, de akkor még egyszer hangsúlyozom, bírni kell szerdáig, mert szerdá délutántól érkezik egy leülés, jó? Szóval az a 3-4 nap ki kell bírni, jó? Oké?
2: Okay. Így van.
1: Nagyon szépen köszönöm, telefonáltál, és vigyázz magadra, jó?
2: Te is, hát vigyázz magadra, és mindenki vigyázzon
1: magára. Oké, köszönjük, szia!
2: Hello, szia, szép végén!
1: Nektek is! Állj up, kukikám, zenélünk el nagyot, no, még szép!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét! Kuki Weekend Show a Rádió 1-en!

búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, de nem menjetek sehova. Oh, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, ma este 9-től jó az Geri. Mielőtt közelebb holnap újra találkozunk 17 óratől, és nem szabad elfelejteni, hogy holnap is lesz After Party Show Summer Edition, magyarul 2 órán keresztül mixeni fogom nektek az igazi mai slágereket, jó? Búcsúzom Selena Gomez-el és a szám címe Love You Like a Love Song, sikerült elmondani, iszok egy kis vizet. Kuki voltam, vigyázzatok magatokra, szép

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
2: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
1: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Én egyszer tudtam rádumálni édesanyámat, hogy szervezzem, hogy csináljunk nekem születésnapi zsúrt, és egy ember jött el. Annyira nyomorult volt.
4: Ez mondjuk tényleg elég szoció. Nagyon. Tehát ez egy nagyon mélyen szomorú
3: nagyon
4: történet.
3: Szomorú.
4: De várjál, tehát hogy feldíszítetted nagyon a lakást, nagyon álltál az ablakba, minden lift érkezésre ajtócsapat, és aki rohantál, és senki nem hozzád jött.
3: Volt egy darab torta, volt roppi,
4: nyomorúságos. Szerintem ott indult el a trauma. Ott. Tehát ez volt az első. Kis Julit a lifttől visszaballagni az ajtóig, ott még hallgatózik egy kicsit a lépcsőházba, valaki lépked fölfelét, még elfogyja a reménykedés, de csak Marika néni jött fel a másodikra egy liter tejjel. Bemész, már a tortához sincs kedved, egyenként leengeded a lufikat.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.

0: Andorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert indul a diszkosít Rádió Show a stúdióban. Bárány Attila, Hanvai PG, és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
2: Ladies and gentlemen, my damon and her, my damon, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen pontosan este 9-ig.
3: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Először is köszönöm szépen a tegnapi Dark and Blood, fergeteges volt a rakparton, oda tettétek magatokat, és mi is megtettünk mindent annak érdekében, hogy jól érezzétek magatokat. Ennek szellemében köszöntöm a rádió, hogy hallgatok, hogy teljesen feltöltődve, és az, hogy ma Vonyarcvas egyre látogatok. Én Bárány Attila vagyok.
1: Indítsuk is az estét Galantis és Joy Corey közösségével, a Stay a Little Longer-rel kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Ez a diszkósítés, jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a Lászlók, Bársonykák, Daliák, Eufémiák, Olgák és Sámsonok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Pindák László, Cselényi Gréti, Hanzel Henrik és az unokaöcsém Szatmár Jani, aki a Bissensual kollekciót is tervezi, meg a diszkósítet is. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Janit én is csokoltatom, Isten éltesse, sokáig jó kis diszkósített cuccokat csinált az elmúlt időszakban. Most viszont megyünk tovább itt a Rádió 1-en, egy olyan dallal, ami már több mint 10 000 egyébként csak egy-két hét alatt a YouTube csatornám, és ez egy egész jó szám egyébként. Hugellel és Ultra Natéval, mert a szám is tényleg jó, valamint Imány Angellel, és ez a Moving to the Sun DJ Junior Remixben szól.

0: Diszkos itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket ma DJ Junior pörgeti, ne felejtjétek, jövő héten csütörtökön indul a Dunapart Fesztivál Rázkevén, és mi az első, a nyitó napon 10 órától pörgetjük a lemezeket egymásnak adva a stafétát, illetve a DJ pultot, én fogok kezdeni, aztán jönnek a fiúk, várunk mindenkit szeretettel.
1: Jut eszembe, köszönöm mindenkinek, aki ott volt tegnap Gárdonyban, és előre köszönöm mindenkinek, aki befut ma este Bicskére. Modern tánczene lesz, és az Attila nagyon fölhozott egy régi emléket, és hát ugyebár mostanában vannak ezek a ballagások, meg ilyenek, lehet, hogy lesz Peti áll a ház előtt valami vadő remixbe. AI, csak az AI, abba hiszek.
2: Oké. Viszont nem egy ilyen, nem megyünk tovább. Jön az új DJ Junior dal, amit a Rádió Születésnapi Fesztivál mutattam be, a klipet vágják még, de hamarosan megjelenik majd nemzetközi kiadón, ez a Day by Day, és én ma este egyébként János Halma főterén játszom éjféltől, tartsatok velem, ezt is fogom pörgetni.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin nőlő diszkos itt a rádió, ugye minden este 8 és 9 között itt vagyunk veletek, a Bárány, a Hanvai, meg a Junior.
1: Június, kérem szépen, diszkos itt aktivizáció nélkül telt el, de ugye bár megyünk július 2-án csütörtökön a jövő hónap első diszkos itt aktivizációra, és nagyon-nagyon fontos, hogy ugyanebben a hónapban Balázs Attilával csinálunk, illetve megpróbálunk egy Guinness rekordot felállítani, és ennek van egy jótékonysági része is. Levinek fogunk segíteni, apró csodái alapítványnak, a kisfiúnak meggyógyulni, tessék csekkolni a social media felületeimen ezt a kis Guinness rekordot.
2: Én pedig elárulok egy titkot, én nem vagyok itt, mert hogy egyébként otthon születésnapozunk, a Klaudiának van a születésnapja, illetve a sógoromnak, Tomikának, és hát hogy nagyjából 60-70 ember gyűlt össze nálunk a kertben, megy a, hogy szoktátok mondani, vecsési pool party, vagy valami, és mindegy. A lényeg az, hogy megy az őrülködés. Én éjfélig otthon fogom pörgetni a lemezeket, és szórakoztatom a vendégeinket, és utána indulok majd el Vonyarcvashegyre, ott viszont várok mindenkit szeretettel.
0: Folytatásban pedig érkezik szintén egy DJ Junior eredeti valódi remix, ez is ki van a YouTube csatornámon, már mint a Kilp jön Bergén, és ezúttal Rosalia, Björk és Yves Tumor szól a Diszkosit Rádió Showban itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hamvai PG-vel.
1: Annyit szeretik mondani, hogy...
2: Félek.
1: Jó, várj, akkor mondok másikat.
2: Én nem mondjad.
1: No, megvan az a mondás, hogy okos engedsz, ha már szenved? Ismerem, csak nem tudok úgy gondolkozni. Én valahogy olyan vagyok, hogyha egyszer kezdem tépen, akkor tépen, mint fogja a lábtörlőt, nem engedem az utolsó pillanatig se. Én világéletemben szembe pisáltam a széllel, és nagyon sokszor lett már emiatt egyébként olyan is a gatyám, de én megmondom őszintén, hogy az egész életem az bizonyítja, hogy ezzel nem kéne, hogy változtassak, mert hogy működik.
2: Ezt megbeszéltük, hogy majdnem elaludtam, így hirtelen. Valami másról beszélgessünk.
1: Nem, erről reagáljatok, nagyon szépen meg kellek reagáljatok.
2: Oké, reagáltam. Reagáltam rá, jön az új diszkosít dal, itt a rádió egy ilyen.
1: Na, kérem ezt is csináltam, jó?
2: És sorry, persze. Minden, az AI vokált is, minden.
1: Te énekelted? Nem, mert hogy nem AI vokál, hanem én énekeltettem föl, szóval.
2: Ja.
1: Szívesen.
2: Ja. Te énekelted föl.
1: Igen.
2: A klipet is te csináltad. Tényleg?
1: Azt nem, aztán, na azt az AI! Na azt az AI!
2: Mindegy, a szorival megyünk tovább, itt a rádió, elnézést kérünk mindenkinek a bárányában.
1: Nem kellene, de ennyi van.

0: a vége, fussa vele, nyugodjatok meg, megyünk a csodába. Búcsúzunk tőletek holnap este 8-tól újra a diszkosit. Tessék bebiztosítani magatokat, már hogy a rádió készülékek elé, ha a Hanvai Pidzsi fog pörgetni. Mi azonban azzal köszönünk el tőletek, hogy mindenkinek van ma fellépése, mindjárt el is mondjuk, hogy ki merre megy. Velem Vonyacva Segyen tudtok találkozni. Bárány Attila voltam, köszi a figyelmet, további jó rádiózás. Sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hanvai Pidzsi voltam, ma este mindenkit várok sok-sok szeretettel, Bicskén, most pedig búcsúzom, szevasztok!
2: Én DJ Junior voltam, egy olyan dal a búcsúzom, amelyet július 4-én itt Budapesten, majd délután 4 és este 10 között egy bizonyos Club Speed Classic Partin fogunk pörgetni, méghozzá Bakelitről fogunk játszani, a Schulz, a Kül meg én, de ez annó nagyot ment a Club Speedben, mindannyian játszottuk, viszont most csináltam belőle egy DJ Junior remixet, és hát kérem szépen, ma este én éjféltől János Halmán pörgetek, és ami Club Speed-es, az meg a Mountain Experience, az Astrocin, My House is Your House, DJ Junior remixet. Búcsúzunk, holnap este 8-kor újra diszkosít itt a rádió, akkor is tartsatok velünk, szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regali,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok nálunk ezt a következő 4 órát. Várjátok egy csomó extra újdonság, ami nem szól sehol máshol. És hát ne felejtjétek, egy igazi világsztár, Laidback Luke játsza majd a guest mixünket éjfél után. Az viszont még odébb van, a Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Hoztam nektek rengeteg jó zenét, itt is van az első, ami Faithless és Bibi Rexa közöse, New Religion. Úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal, itt a Rádió 1-en.

0: Adams, aztán 10-től jön Newvik, 11-től pedig Antonio. Mi érkezik most, Andris?
1: Hát egy abszolút nyári sláger, én nem is tudom ezt a zenét máshogy elképzelni, mint hogy hűszoknyába itt Gerivel táncolunk a stúdióba.
0: Hát azt
1: szerintem majd egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen közös együttműködés valamelyik fesztiválon bevállalhatnánk.
0: Attól függ, mennyit iszunk. Mondjuk jövő héten Dunapart Fest.
1: Jó, egy kőkapirólóval eldöntjük. De az egyik fesztiválon játsszuk be ezt.
0: Rendben.
1: Na szóval, nyári zene, hűszoknyában, a többit a képzeletetekre bízzuk. Egy biztos

0: James Hype jön a Ferrari-val egy különleges mashup-ban.
1: Én a Ferrari-t nagyon szeretem, amúgy is nagyon szeretem, kire szeretni, úgyhogy ez meg James Hype, meg ez valami csillagos ötösre született tulajdonképpen szerintem. Ez majdnem, hogy ez írta be inkább itt a DJ történelembe az, hogy ő világsztár lett. Bízom benne, hogy azért idén, nem is idén, a közeljövőben egy James Hype bulira elmehetek. Én nagyon szeretem a technikás mixelését, tényleg nagyon újvonalú ez és nagyon bátor. Én szeretem az ilyen előadásokat, a produktumokat. Na de, egy mashupban következik James Hype és a Ferrari itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Nine Radio Show, a Laughing Arms a lemezjátszói mögött azt ígértük, hogy ma is egy csomó olyan zene vár rátok, ami nem szól sehol máshol. Jön megint egy ilyen?
1: Két nagyszerű dal, találkozik Eric Fritz a piano és a No Broke Boys, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: interjú egyes a World is Mine Radio Show, a Loving Arms szokás szerint itt nálunk ezt a szombat estét. Hol fogod folytatni?
1: Hál' Istennek nem utazom olyan túl messze, Kecskeméten megyek tovább, úgyhogy rádió egy hallgatók, remélem, hogy pacsizunk egyet.
0: Mi pedig pacsizunk egyet, Nyúvikkal is rögtön.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a rádió egyen.
3: Radio show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4 szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
0: Csak igazi mai slágerme.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Hello mindenkinek! Nyúvit viszi nálunk tovább a szombat estét minőségi klubzenékkel és nagyon sok különleges újdonsággal. Hello Nyúvik!
1: Hello Gerész, szevasztok rá, Rádió 1-esek! Zseniális zenékkel indulunk és leszünk itt egy órán keresztül legalábbis velem. Egészen biztos Norma Jean a Hypaton és az Automa Hertel indulunk itt a Rádió 1-en.

0: and the Future, David Guetta-tól, hogy ez szerintem egy vagány zene, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt keményen.
1: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: neked milyen még a szombat éjszaka? Merre mész tovább innen?
1: Elindulok bugyira, utána megyek Szlovákiába, szóval határt lépve át Egyház Gelére, és ott folytatom az estét majd.
0: Szuper, engedünk is, jó bulikat kívánok! Jön Ed Sheeran és Martin Garrix, 10 évet vártunk erre a darra. A címe Repeat It, aztán 11-től Antonio a lemezjátszóknál, éjfélkor pedig indul Layback Look guest mixe, ilyen is csak nálunk van. World is Mine Radio Show, Rádió 1.

0: My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió egy bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Hello mindenkinek, remélem felkészültetek Antonióra, vele megyünk bele a szombat éjszakába. Hello Anti!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Érkezik az elektronikus zene abszolút legendája Faithless és BB Rex a közöse, a New Religion, itt a World Is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Alex, Kenji és a Bambolé szombat este a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban, és maradunk a jó kis tüzes nyári dallamoknál.
1: Egy igazi kubai hangulatú energiával teli felvétel érkezik, ami garantáltan megadja a tökéletes ritmust a nyári hangulathoz. Ez nem más, mint Bruno Bona és Frinzi Music közöse, a Bandito itt a Rádió 1-en.
2: World Is Mine Radio Show.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Ilyenkor indul a világsztár Laidback Luke várva várt egy órás guest mixe zseniális house zenékkel. Tényleg nagyon fogjátok szeretni, tehát még egyszer éjféltől Laidback Luke a guest mixben, csak itt a World is Mine Radio Show-ban. Na mi a mostanti?
1: Elveszünk egy kicsit elektronikusabb, feszesebb.

ízekre. Már is érkezik egy kis újdonság, Goodfella és Jitman közöse a Morning Café, ami ráadásul Vintage Culture és Volcoder remixében szól. Itt a Rádió 1-en.

0: Antónió még néhány percig itt mellettem a lemezjátszóknál. Zseni voltál ma is, Anti, nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon kellemes hétvégét, Rádió Egyesek, és nagyon kellemes hétvégét neked is, Geri. Jövő héten ugyanígy 23 órától szombaton találkozhatunk a World Is My Radio Show-ban. Hallgassátok továbbra is a Rádió Egyet. Sziasztok, Rádió Egyesek!

0: Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is Mine Radio Show.
0: A

0: Luke.
1: Laid Back Luke.
0: World is Mine Radio Show starts now.
2: Elmúlt évfél, bulizunk tovább. Hello mindenkinek, egy igazi világsztár jön a következő egy órában a Guest Mixben. Laid Back Luke mostantól kezdve a lemezjátszói mögött. Afrojackkel kezdünk. Ez a Bang Duck.
3: Hey, what's up? This is Laid Back Luke and you are listening to the World is Mine Radio Show on Radio 1.

Mind Radio Show.

0: with those laser beams.
1: A Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a Word is Mine Radio Show szombati különkiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombati éjszakát, jó bulizást, és további szuper hétvégét. Ciao.
2: A Word is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió Egyen.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szerintem ez egy erős kezdés, Terry Swims-el. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és erős lesz a folytatás is. A legnagyobb kedvenceket hozom megállás nélkül, Lady Gaga, Jonas Brothers, Cookie, ők mind-mind jönnek nem sokára, most viszont Nagy Bogi és Dash igazi mai slágerre, jó leszek újra, DJ Metzger, Vicky Remix.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig Bibi Rexát hozom, akinek az eredeti neve Bleta Rexa, ami albánul méhecskét jelent, és hát akkor ebből már a Reina könnyen kitaláljuk, hogy hogy is lett ő Bibi Rexa. Igen, de szerintem cuki a név, és óriási a dal. Az igazi mai slágerek között ez a New Religion itt a rádió egyen. Deep.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy, és ezen a nyáron 2 órás a live mix is itt a Rádió Egyen. Summer Edition speciálisan csak nálunk 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, amik megállás nélkül szólnak egyébként is, most a Maroon 5-tól.

tehetséges Ray, akinek ebben a dalban a táncproducere Mike Sabat, aki egyébként olyan nevekkel dolgozott együtt, mint Shawn Mendes, Lizzo, Meghan Trainor, Liam Payne, Lil Mix, a Jonas Brothers, Sabrina Carpenter, Camila Cabello, Selena Gomez, és még mindig lehetne sorolni. És hát most ugye Ray, elég menő névsor, és egy szenzációs dal. Az igazi mai slágerek között ez a Where Is My Husband itt a Rádió 1-en.